Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Az online boltokat ellenőrzi most a fogyasztóvédelem. A költségvetés már számol az SZIA-mentesség bővítésével. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Továbbra is több helyen forgalomkorlátozásokra kell számítani Nyíregyházán. A 38-as főút Tokaj úti szakaszán közvilágítási oszlopokat cserélnek, ezért a 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A Vasvári Pál utcán a nap 24 órájában jelző lámpák irányítják a forgalmat, így torlódásokra kell készülni. A Stadion utca egy része továbbra is zsákutca, ahol munkagépek dolgoznak, ezért kérik az autósokat, hogy szabályosan parkoljanak. Nyíregyháza és Nagykáló között Nagyszállás Nyírjes térségében az épülő körforgalom miatt továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás köztársasági elnök. A jogszabály kihirdetését követő napon megszűnik az államfő megbízatása. Videó üzenetében Súlyog Tamás azt mondta, szerinte a módosítás súlyosan alkotmányellenes, ugyanakkor úgy fogalmazott, nem állt rendelkezésére olyan jogi eszköz, amellyel ezt megakadályozhatta volna. Az alaptörvény módosítása egyebek mellett 70 éves korhatárt vezetett be, az alkotmánybíróság tagjainál 12 évben maximalizálja az országgyűlési képviselőt, hivatalban tölthető idejét, valamint rendelkezik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Az országgyűlésnek most 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az online webáruházaknál. Június 19-e óta az Európai Unió új szabályai alapján a vásárlóknak ugyanolyan egyszerűen kell tudniuk elállni egy online vásárlástól, mint ahogyan leadták a rendelést. Az internetes áruházaknak jól látható, könnyen elérhető elállási lehetőséget kell biztosítaniuk a teljes elállási idő alatt. A hatóság emellett más fogyasztóvédelmi előírásokat is vizsgál. Románia és Szerbia is aláírta a Vaskapu 3 szivattyús tározó vízerőmű elkészítéséről szóló megállapodást. A beruházás megvalósulása esetén Európa legnagyobb energiatároló létesítménye jöhet létre a Dunán. A projekt célja a villamosenergia rendszer stabilabb működése és a nap, valamint szélerőművek által termelt energia hatékonyabb tárolása. A két ország még idén elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, miközben már megkezdődött a kivitelezés iránti érdeklődő vállalatok kiválasztása. Tovább romlik a magyarországi alapellátás helyzete. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint több mint 760 házi orvosi praxis betöltetlen, miközben egy házi orvosra évente átlagosan 14 ezer beteg jut. Az elmúlt másfél évtizedben 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, és már több mint 700 településen csak helyettesítéssel tudják biztosítani az ellátást. Még súlyosabb a helyzet a gyermekorvosi rendszerben. A praxisok közel 18%-ában nincs főállású gyermekorvos. 2027-ben újabb két gyermekes édesanyák válhatnak jogosultá a személyi jövedelemadó mentességre. A jelenlegi ütemezés szerint a 40 és 50 év közötti anyák kerülhetnek be a kedvezménybe, amely már szerepel a 2027-es költségvetési számításokban. Ez azonban egyelőre technikai tervezés, vagyis nem jelent végleges kormányzati döntést. Az SZIA mentesség nem egyszeri támogatás, hanem a munkából származó jövedelem után biztosíthat adómentességet, így havonta növelheti az érintett családok nettó bevételét. A jelenlegi tervek szerint a kedvezmény 2028-ban az 50 és 60 év közöttiekre, 2029-ben pedig a 60 év feletti két gyermekes anyákra is kiterjedhet. Új vagyon visszaszerzési hivatal létrehozását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A szervezet vezetőit nyílt pályázaton választják ki. A cél pedig az, hogy szeptember elejére felálljon az új vezetés. A hivatal indulására egyenlőre 3 milliárd forintot különítettek el, amelyet a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal költségvetéséből csoportosítottak át. A miniszterelnök szerint az új intézmény Európa egyik legerősebb korrupció ellenes hivatala lehet. Hozzátette, ha jogszerű és független eljárás sok biztosítása mellett kívánnak fellépni a korrupciós ügyekkel szemben. Figyelmeztetést adott ki az országos tisztifőorvos a daganatos betegek védelmében. Doroszi Beatrix arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban olyan közösségi médiás bejegyzések és nyilatkozatok terjedtek, amelyek állatgyógyászati féreghajtó készítményeket ajánlanak daganatos betegségek kezelésére. A tisztifőorvos hangsúlyozta, ezek az állítások nem tudományosan igazoltak, és hamis reményt kelthetnek a betegekben. A szakemberek azt kérik, hogy minden egészségügyi döntést kizárólag kezelőorvossal egyeztetve hiteles, tudományos bizonyítékokra alapozva hozzanak meg. Több 1000 milliárd forintos vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött a kabinet. A beruházás jelentős részét uniós forrásból finanszíroznák, a jövő héten bemutatandó program pályarekonstrukciókat, vasútvillamosítást és nagyszabású járműbeszerzést is tartalmaz. A tervek szerint új mozdonyok, vasúti kocsik és hívszerelvények érkeznek, emellett új tram-train hálózatok is épülhetnek. Magyar Péter miniszterelnök szerint a fejlesztések első látványos eredményei várhatóan 2-3 éven belül lesznek érzékelhetőek. Másfél-két éven belül új választási törvénye lehet Magyarországnak. Erről Melitei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese beszélt a 24.hu-nak. Elmondása szerint az új alkotmány elfogadása, valamint annak várható népszavazási megerősítése után kiemelt feladat lesz a választási rendszer átalakítása. A cél egy arányosabb rendszer kialakítása, amely csökkenteni a kétharmados parlamenti többség megszerzésének esélyét. Mintegy 3000-en vettek részt az idei országos bőrrák szűrésen, de a szakemberek szerint ennél jóval többen élhetnének a megelőzés lehetőségével. Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke hangsúlyozta, már a 3-as UV index esetén is érdemes védekezni a káros napsugárzás ellen. A szakemberek elsősorban megfelelő ruházat, kalap és napszemüveg viselését, valamint legalább 30-as, lehetőleg 50-es faktorszámú UVA védelmet is biztosító fényvédőrendszer használatát javasolják. A cél, hogy a veszélyes elváltozásokat minél korábban felismerjék. Újra adathalász SMS-ek terjednek, amelyek közlekedési bírságra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket. A rendőrség hangsúlyozza, nem küld SMS-ben bírságértesítést, és nem kér ilyen módon fizetést sem. A csalók egy hamis weboldalra irányítják az áldozatokat, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza. A hatóság arra kér mindenkit, hogy ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg személyes vagy bankkártya adatait, hanem az ilyen SMS-t azonnal törölje. Jelentős változásokat tervez a kormány a szakképzésben. A benyújtandó törvénymódosítás értelmében 2027. januárjától megszűnik a kettős vezetési és a kancellári rendszer, helyette egységes főigazgatói irányítás működik majd. Az új vezetői pályázatokat 2026. szeptember 30-áig írják ki, a jelenlegi vezetők mandátuma év végén ugyanis lejár, de ismét pályázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel egy felesleges párhuzamos rendszert számolnak fel. Emellett folytatódik a szakképzési beruházások átvilágítása, és nyílt pályázatok várhatóak a tankerületi központok vezetői posztjaira is. 500 millió eurós mesterséges intelligencia fejlesztési programot jelentett be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Magyarország ugyanis csatlakozik az Európai Unió mesterséges intelligencia programjaihoz, valamint a Lengyelország vezette GigaForce konzorciumhoz. A beruházások célja a hazai számítási kapacitások és az informatikai infrastruktúra jelentős fejlesztése. A miniszter azt is bejelentette, hogy Magyarország belép az uniós IRIS műholdas programba, amelyet Európa saját műholdas kommunikációs hálózataként emlegetnek. A programok új lehetőséget nyithatnak a kiberbiztonság, az adatközpontok fejlesztése és az európai technológiai együttműködések területén. Az év végén bezárja Diósgyűri üzemét a Nestlé Hungária. A vállalat közlése szerint a döntést az üreges csokoládé figurák iránti kereslet tartós visszaesése indokolja. A cég hangsúlyozta, a szerencsé és a büki gyár továbbra is változatlanul működik és fejlődik majd. A Nestlé már megkezdte a tárgyalásokat az üzem értékesítéséről, és olyan befektetőket keres, aki folytatná az édességgyártást, hogy a lehető legtöbb dolgozó számára megmaradjon a munkalehetőség. A vállalat szerint a csokoládé figurák a jövőben is elérhetőek lesznek, de már egy másik gyártó készíti őket. Feljelentést tettek több állami informatikai rendszer és a Gondos Ura program egyes céges beszerzései miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte. A tárcánál végzett átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta, a Neptun, valamint a közigazgatásban használt Poseidon és EKIDR rendszerek ügyében. Közben az Integritás Hatóság is feljelentést tett a Gondosóra Program egyes beszerzéseinek vizsgálata alapján. A közlemény szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerült, az ügyekben a hatóságok vizsgálata döntett a további lépésekről. Új vidékfejlesztési program előkészítéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. Elmondása szerint a tervek alapján 10 településenként plusz 1 milliárd forint jutna a falvaknak a jelenlegi falu programon és a futó vidékfejlesztési támogatásokon felül. A Szent István vidékfejlesztési programról már első olvasatban tárgyalt a kormány, a következő időszakban pedig széles körű szakmai egyeztetés is kezdődik. A tervek szerint különböző településeken pilot programokat indítanak, hogy a helyi igényekhez legjobb illeszkedő fejlesztési megoldásokat dolgozzák ki. Megkezdődött az NKA ügy elszámoltatási szakasza. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. 806 pályázó kapott felszólítást, hogy 15 napon belül részletesen számoljon el a korábban kapott támogatások felhasználásával. A tárca szerint minden érintett pályázatot egyenként vizsgálnak át. Az ügy előzménye egyébként, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábban nyomozást indított a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A volt kulturális miniszter Hankó Balázs továbbra is azt állítja, hogy a támogatásokról minden esetben szabályos és szakmai döntések születtek. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 jogszabály ügyében. A bejelentést Tuzson Bence volt igazságügyminiszter tette. A párt egyebek mellett az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a közmédia átalakításáról szóló szabályozás, valamint a vizsgáló bizottságokra és a politikai reklámokra vonatkozó törvények alkotmányossági felülvizsgálatát kezdeményezi. A Fidesz szerint a jogszabályok ugyanis sértik az alaptörvényt, míg az érintett törvényeket az országgyűlés kormánypárti többsége júniusban fogadta el. A korábban tervezett 700 helyet közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára nyitná meg a hálózati csatlakozás lehetőségét a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházói érdeklődés a vártnál jóval nagyobb, ezért emelik a tervezett keretet. A részletes műszaki elemzés augusztus közepére készülhet el, a pályázati szabályokat pedig már jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány célja, hogy 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás épülhessen ki hazánkban. Bizonytalanná vált a Kunlucem hungári szolnoki elektrolit gyárának megépítése. A térség országgyűlési képviselője szerint a beruházás már nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektnek, és jelenleg sem környezetvédelmi engedélyezési eljárás, sem építkezés nincs folyamatban. A kínai vállalat korábban jelezte, ha nem kapja meg a szükséges jogi, politikai és társadalmi támogatást, eláll a magyarországi beruházástól. A tervezett üzem a BMW és a Mercedes elektromos autóihoz gyártott volna akkumulátor elektrolitot, és az első ütemben mintegy 140 munkahelyet hozott volna létre. Hétvégén informatikai karbantartás van, több e-közigazgatási szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik. A digitális állampolgár, vagyis a DAP, valamint a központi azonosítási ügynök a KAÜ használatához kötött elektronikus ügyintézés is szünetelhet. Emiatt július 18-án és 19-én a központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. A tervek szerint a szolgáltatások és a kormányablakok hétfőtől ismét a megszokott rendben működnek majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A Deáchoz igazolt a Spari fiatal támadója. Arany és bronzéremmel zárt az országos bajnokságon Szabó Regina. Következnek sporthíreink. A Deac szerződtette a Nyíregyháza Spartakus második csapatának 21 éves támadóját, Zimmer Nyitrai Ádámot. A nyíregyházi nevelésű csatár az előző idényben 29 mérkőzésen 14 gólt szerzett az NB3-ban, amivel a góllövő lista negyedik helyén végzett. A fiatal játékos korábban az NB1-es Spari keretéhez is tartozott. hangzott. Cimre Nyitrai a Deac harmadik nyári igazolása. A debreceniek egyébként július 26-án a Tiszafüred otthonában kezdik meg az új MB3-as bajnoki szezont. Két éremmel zárta a budapesti gyermekországos úszó bajnokságot Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője. Urbin Tamás tanítványa 100 méteres hátúszásban országos bajnoki címet szerzett, míg 200 méter háton bronzérmes lett. A kiváló eredmények mellett Regina külön díjat is átvehetett. A 100 méteres hátúszásban nyújtott teljesítményért őt választották a bajnokság legtöbbet fejlődő versenyzőjének. A siker újabb szép eredmény a nyíregyházi úszó sport számára. Ezek voltak sporthíreink, most pedig nézzük, mi várható az időjárásban. Ma változékony nyári idő várható térségünkben, a napsütés mellett többfelé záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ásóval támadt rendőrökre egy férfi Mike Pércsen. Másfél-két éven belül új választási törvényt ígér a Tisza, új miniszterelnököt jelölt Zelenszky Ukrajna élére. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vasvillával és ásóval rongált autókat, majd rendőrökre is rátámadt egy férfi Mike Pércsen. Az ügyészség tájékoztatása szerint a múlt hétvégén több bejelentés is érkezett arról, hogy egy középkorú férfi autókat rongál és járókelőket fenyeget. A helyszínre érkező rendőrök többször felszólították, hogy tegye le az ásót. A férfi azonban nem engedelmeskedett, hanem elindult a járőrök felé. Az egyik rendőr elektromos sokkolót használt, de a férfi ezután is felkelt és ismét magasba emelte az ásót. Végül három rendőr tudta megfékezni. Az intézkedés során egy rendőr könnyebben megsérült. A férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják, őrizetbe vették és indítványozták a letartóztatását. Másfél-két éven belül új választási törvény elfogadására számít Melléthelyi Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A politikus a 24.hu-nak azt mondta, az új alkotmány elfogadása, majd várható népszavazási megerősítése után az egyik első prioritásuk egy új választási szabályozás megalkotása lesz. Melléthelyi Barna Márton szerint arányosabb választási rendszer kialakítása a cél, amelyben minimálisra csökkentenék a kétharmados többség megszerzésének esélyét. A politikus arról is beszélt, hogy szerintem nem alakul ki alkotmányos válság az alaptörvény 17. módosítása miatt. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódhat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Szerhij Koreckit, a NAFTO-hoz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját jelölte Ukrajna új miniszterelnökének. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezéséről, amelyet jó eséllyel elfogadhatnak, mivel Zelenszky pártja többséggel rendelkezik a törvényhozásban. Az elnök szerint Korecki azért lesz alkalmas a posztra, mert Ukrajna egyik legfontosabb feladata most a közelgő térre való felkészülés és az orosz támadások miatt veszélyeztetett energia ellátás biztosítása. A kormány átalakítása védelmi tárcát is érintheti, és Zelenszky korábban már jelezte, hogy a bűnöldöző szervek vezetésében is változások várhatók. Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy ne használjanak ivermecin vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati szereket daganatos betegségek kezelésére. A közlemény szerint ezeknek a féreghajtóknak az emberi alkalmazása ilyen célra nem engedélyezett és veszélyes lehet. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és gyógyulástörténetek nem számítanak tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer hatásosságát és biztonságosságát csak megfelelő klinikai vizsgálatok igazolhatják. A szakmai irányelvek nem javasolják ezeknek a szereknek az alkalmazását, daganatos betegségeknél használatuk pedig súlyos egészségügyi kockázattal járhat. Arra is figyelmeztetnek, hogy a bizonyított kezelések késedelme ronthatja a gyógyulás esélyét.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: This
2: Helsinkibe egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A következő napokban a frontérzékelésével egyre több felé feltámad az északnyugati raffottoló szél. Hétfőn a reggeli órákban 16 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Sípos Mariannával, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Nagyon szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, kuckózzatok be a takaró alá, vagy kortyoljátok kényelmesen azt a még meleg kávét, mert július 19-én ezen a csodás vasárnap reggelen is elstartol a Hello Anyu. Sipos Marianna vagyok, és képzeljétek, ma duplán van okunk az ünneplésre. Először is nagyon sok boldog névnapot kívánok minden Emiliának, másodszor pedig, gyerekek, most egy pillanatra dugjátok be a fületeket, ma van a fagylalt világnapja, úgyhogy szülői engedéllyel ma teljesen legálisan legalább egy gombóc fagyit el lehet nyalni, akár már 10 óraira is, de persze a hűsölés mellett rengeteg izgalmas és fontos témát is hoztam nektek mára. Megnézzük például, hogy miért kell nagyon alaposan átolvasnunk a naptejek hátulját, mielőtt elindulunk a strandra. Beszélünk egy nagyon komoly és aggasztó dologról is, egy új online csalási módszerről, ami a gyerekeket célozza a közösségi oldalakon, de hozok egy kis reményt is a digitális detoxra. Elmesélem, hogyan tervezi az Európai Unió drasztikusan korlátozni a gyerekek közösségmédia használatát, végül pedig garantáltan könnyesre nevetjük magunkat a legabszurdabb gyerekhisztiken. Megtudhatjátok például, hogy miért kaphat egy 2 éves totális idegösszeomlást attól, ha az anyukája reggel túl gyorsan nyitja ki a szemét. Tartsatok velem a következő 2 órában is, indítsuk tökéletesen ezt a vasárnapot itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zenék szólnak.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kátai Német Vilmos és Vitézi Dávid a legkedveltebb miniszterek között. Csak az év végétől indulhat a gyógyszerészi vényírás. Fellendülést hozott a június a használt autópiacon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kátai Német Vilmost és Vitézi Dávidot kedvelik a legtöbben az új miniszterek közül a Medián júniusi kutatása alapján, amelyről a HVG számolt be. A felmérés az új kormánytagok ismertségét és népszerűségét vizsgálta. Azok körében, akik ismerik az adott politikust, Kátai Német Vilmos és Vitézi Dávid végzett az élen. 82-82%-uk szívesen látná őket fontos politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb Fostofer Ágnes házelnök lett 80%-kal. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid, Orbán Anita és Kapitány István áll az élmezőnyben. A kutatás szerint Magyar Pétert szinte minden megkérdezett ismeri, és 72%-uk szívesen látná fontos politikai szerepben. Szeptemberben még nem, legkorábban csak az év végén indulhat el gyógyszerészi vényírás. A halasztást az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának, a döntés pedig informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolták. A változás azt jelenti, hogy a krónikus betegek egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani bizonyos receptjeiket. A tárca szerint a körülbelül 3 hónapos csúszásra azért van szükség, mert nem készültek el időben az e-recepthez kapcsolódó informatikai fejlesztések. A gyógyszerészi vényírás célja eredetileg az lett volna, hogy egyszerűbbé tegye a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltását és csökkentse az orvosi rendelők terhelését. Fellendülés hozott a június a hazai használt autópiacon egy nagy járműhirdetési portál adatai szerint. Éves összevetésben 19 000-rel 385 000 fölé nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagosan futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent. A kínálati átlagár ugyanakkor a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra emelkedett. A portál szerint a magasabb árszint részben a kínálat minőségének javulását mutatja, hiszen a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye 179 000-ről 171 ezer kilométerre mérséklődött. Az autók átlag életkora is csökkent 13-15 évről 12,6 évre. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő veszi át az egyedi méltányossági gyógyszer támogatási kérelmek elbírálását. Az országgyűlés elfogadta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, amelynek értelmében a feladat a Batthyány Stratmann László alapítványtól került a NEAC-hoz. A kormány indoklások szerint az alapítvány működése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, miközben a NEAC rendelkezik azokkal a finanszírozási és árkontroll eszközökkel, amelyek szükségesek a támogatási kérelmek kezeléséhez. A módosítás célja az átláthatóbb, szakmailag megalapozottabb és a betegek számára hatékonyabb rendszer kialakítása. Az egyedi támogatások különösen azoknál a betegeknél fontosak, akiknek a kezelése más módon nem vagy csak nehezen finanszírozható.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A következő napokban térségünkben lehűlésre kell készülni. A maximumok 26-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és képzeld el a vasárnap reggeli idillt, a kávé illata száll a levegőben, a háttérben szól a Sunshine FM, te pedig végre kielvezheted a csendet, mert a gyerekek nem a telefonjukat nyomkodják. Nos, ez hamarosan valósággá válhat, ugyanis az Európai Bizottság még az idén olyan szabályozást tervez, amely komolyan korlátozná a gyerekek közösségmédia hozzáférését. A tervek szerint 13 év alattiak csak szigorúan felügyelt módon léphetnének fel ezekre az oldalakra, és a korlátok csak az életkor előre haladtával enyhülnének. A legjobb az egészben, hogy a felelősséget végre nem a szülők vállára pakolják, hanem a technológiai óriás cégeknek kell majd bizonyítaniuk, hogy a platformjaik teljesen biztonságosak a fiataloknak, hasonló szigorítások egyébként már nem számítanak sci-finek. Ausztrália 2025-ben már bevezetett egy 16 év alattiakra vonatkozó teljes tiltást, és egyre több európai ország, például Franciaország és Görögország is ebbe az irányba lépked, szóval anyukák és apukák, lassan elkezdhetünk visszaemlékezni a klasszikus társas játékok szabályaira, hát mert lehet, hogy hamarosan offline üzemmódra vált a gyerekszoba.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine FM-en!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és tegyük a szívünkre a kezünket, hogy hányszor álltunk már tehetetlenül a lakás közepén, azon tanakodva, hogy most sírjunk, nevessünk, vagy egyszerűen zárjuk magunkra mondjuk a mosókonyha ajtaját. A kisgyerekes szülők pontosan ismerik azt a fajta hisztit, amire a földi logikával semmilyen magyarázat nincs. A Lilliputi Bababolt közösségi oldalán indult egy zseniális hiszti rovat, ahol az anyukák megosztották a legabszurdabb napi drámákat, és jelentem a felhozata zseniális. Volt olyan törpe, aki azért borult ki, mert a reggeli ébredés után az anyukája túl gyorsan nyitotta ki a szemét. Egy másik szülő egy játékbolti bevásárlás során kapott dürohamot a gyerekétől, mert kapaszkodjatok meg, megevett tőle egy képzeletbeli csokit. De a személyes kedvencem a testvérpár, akiknél az robbantotta ki a harmadik világháborút a vasárnapi ebédnél, mert az öcsi nézte a nővérét evés közben, a nagytesó meg vissza merte nézni. A szakemberek szerint egyébként a dolog hátterében az áll, hogy a kicsik érzelem szabályozása még fejlődik, és ami nekünk apróság, mint egy kettétört banán, az nekik kontroll teljes elvesztését jelenti. Úgyhogy a legjobb, amit tehetünk, ha a Sunshine FM-re tekersz, veszel egy mély levegőt, és megvárod, amíg elül a vihar.
0: Hello, anyu, ahol a család az első.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. Marketing@sunshinefm.hu.

Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Útat jutazás, kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza, Sóstó, Gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszló város belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakott tetten kívül is sebességkorlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt. És nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Súlyosabb büntetést kérnek a halálos bántalmazás ügyében. Idős asszonytól lopott pénzt egy javítás után hetekre lezárnak egy debreceni megállóhelyet. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Súlyosabb büntetést indítványozott a debreceni fellebbviteli főügyészség annak a két férfinak az ügyében, akiket első fokon különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítéltek el. Az ítélet szerint a vádlottak 2022. júniusában italozás után kerültek szóváltásba ismerősükkel, majd több órán keresztül bántalmazták. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rövid időn belül meghalt. A debreceni törvényszék az egyik férfi 14 év társát 13 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte. Feltételes szabadságra pedig nem bocsáthatók. Az ügyészség szerint a bántalmazás elhúzódó szenvedést okozott, ezért az ítélő táblától lényegesen súlyosabb büntetés kiszabását kérik. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint egy javítási munka után elvette egy idősasszony megtakarított pénzét körös szakállon. A vádirat szerint a román férfi két ismerősével együtt esőcsatornajavítást vállalt a településen, majd január végén egy egyedül élő sértetnél is munkát végeztek. Amikor az asszony elővette a pénzét, hogy kifizesse őket, a vádlott meglátta a nejlonzacskóban tartott készpénzt, belenyúlt és egy mozdulattal elvette az 500 000 forintot. Ezután sietve távozott az ingatlanból. A rendőrök rövid időn belül lefogták és megtalálták nála a pénzt, amelyet az elvégzett munkadíjának levonása után visszaadtak a sértetnek. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Távhő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megállóhelyet, közölte a DKB. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megállóhelyen áll majd meg. A Zégner tér irányába közlekedő 3-as és 3A trollibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Bajik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-H-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. A változás érinti a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatokat is. Az ideiglenes megállóhely körülbelül 30 méterrel hátrébb található. Komplex energetikai korszerűsítés indul 20 hazai mentőállomáson, köztük a debreceni állomáson is, közölte az Országos Mentős Szolgálat. A Jedlik Ányos Energetikai Program keretében megvalósuló beruházás célja, hogy az érintett mentőállomások energiahatékonyabban és környezetkímélőbb módon működjenek. A fejlesztések során megújul az épületek hőszigetelése és nyílászárójának egy része, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamosállózatokat építenek ki, valamint napelemes rendszereket is telepít. A program Debrecen mellett többek között Békés Csaba, Eger, Fehérgyarmat, Miskolc, Szolnok és Tatabánya mentőállomását is érinti. Az Országos Mentőszolgálat szerint a korszerűsítés hosszú távon csökkentheti az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A közbeszerzés értesítő adatai szerint a beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előttetőt alakítanak ki. Emellett korszerűsítik a meglévő főépület melletti kézilabda pálya burkolatát, valamint megújul a pálya melletti palánkrendszer és a víz elvezetés is.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: a pollenterhelés városunkban is a családféli pollen koncentrációja most közepes szintet ér el. A maximumok a következő napokban 26-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Már is visszatértem, és ez továbbra is a Hello Anyu. Azt hiszem, hogy egyetértetek velem abban, hogy a gyerekek bekenése naptejjel hivatalosan is felér egy olimpiai számmal, van benne szabadfogású birkózás, iszappakolás, és persze sprintelés a medence körül. De mi van akkor, ha a nagy harcok árán felkent csodaszer többet árt, mint használ? A Tudatos Vásárlók Egyesülete most ledobta a nyári bombát, és megvizsgáltak 50 nálunk kapható gyereknaptejet, és kiderült, hogy 27-ben, vagyis több mint a felében simán ott lapulnak az egészségre kockázatos vagy környezetkárosító összetevők. A legbosszantóbb az egészben, hogy sem a hangzatos márkanév és sem a csillagászati gyógyszertári ár nem garancia a biztonságra, szóval hiába a cuki macis flakon érdemes egy kicsit résen lenni, mielőtt tetőtől talpig bepanírozzátok a gyerkőcöt, de addig is, amíg kisilabizáljátok azt az apró betűs részt a tubus hátulján, jöhet a jól megérdemelt lazítás itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zenék szólnak.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait.
2: Ez a Hello Anyu.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: megtalál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Módosulhat az akkumulátor újrafeldolgozók engedélyezése. Július végén több kekva is megszűnik. Béremelést ígért a NOKS dolgozóknak Magyar Péter. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Módosulhat az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek engedélyezése Magyarországon. Törvényjavaslat került az országgyűlés elé, amely megszüntetni a gazdaság és energetikai miniszter jogkörét az ilyen üzemek helyszínének kijelölésében. Az előterjesztés szerint a jövőben az engedélyezés kizárólag objektív hatósági eljárások alapján történne. A módosítás célja az átláthatóság növelése, a versenysemlegesség biztosítása, valamint a környezetvédelmi garanciák megerősítése. A tárca közlése szerint eddig 3 kijelölési kérelem érkezett akkumulátor újrafeldolgozó üzemekkel kapcsolatban. Ezekről azonban még nem született érdemi döntés, mert a végrehajtási szabályok hiányoztak. A javaslat elfogadásáról az országgyűlés dönthet. Július végén több közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagyis KEKVA szűnik meg Magyarországon. A frissen megjelent kormányhatározat már kijelöli az elszámolási biztosokat is, akik a megszűnés folyamatát figyelik majd. Az átalakítás hátterében az a júniusban elfogadott alaptörvénymódosítás áll, amely megteremtette a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványi rendszer átszervezésének jogi alapját. A kormány célja, hogy átalakítsa a korábbi alapítványi működést és rendezze az érintett szervezetek jogait, kötelezettségeit, valamint vagyonkezelési feladatait. A részletek a következő hetekben valósulhatnak meg, az elszámolási biztosok pedig a folyamat pénzügyi és szervezeti lezárását kísérik figyelemmel. Béremelést ígért a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis NOKS dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök egy Redditen tartott kérdezfelelek során kapott kérdést arról, várható-e célzott bérkorrekció az érintett munkavállalók számára, erre pedig egyetlen szóval igennel válaszolt. A NOKS dolgozók bérrendezése régóta napirenden van. A pedagógusok szakszervezete korábban legalább 25%-os emelés sürgetett. A PDS jelezte, érdemi előrelépés hiányában ősszel akár érdekvédelmi akciók is indulhat. Az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a béremelés lehetőségét a költségvetési mozgástér függvényében vizsgálják. Társadalmi egyeztetés indult a fogyasztási cikkek javíthatóságát ösztönző új kormányrendeletről. A tervezet szerint július 31-től a gyártóknak és a forgalmazóknak a jutalási időn túl is biztosítaniuk kellene a termékek javításának lehetőségét, valamint a szükséges pótalkatrészeket. A szabályozás azt is előírná, hogy ha egy terméket a jutalási időn belül megjavítanak, akkor a garancia 12 hónappal meghosszabbodjon. Emellett bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amely átláthatóbbá tenni a javítás költségeit és feltételeit is. A cél, hogy a vásárlók könnyebben dönthessenek a javítás mellett, és kevesebb használható termék kerüljön hulladékba.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Jó hír az allergiások számára, csökken a pollen terhelés, ugyanakkor hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26-31 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: anyu, tini sarok.
1: Most pedig evezzünk kicsit komolyabb vizekre, mert a gyerekek online biztonsága mellett szülőként egyszerűen nem mehetünk el szó nélkül, és nem lehet róla eleget beszélni sem. Egy új, rendkívül aggasztó behálózási módszerre figyelmeztet a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A történet szerint egy felnőtt férfi a Snapchaten kamu profillal lelki segítőnek adta ki magát, és így élt vissza egy kiskorú gyermek bizalmával. A szakemberek arra intenek minket szülőként, hogy beszélgessünk erről otthon a fiatalokkal. A legfontosabb szabály, amit a fejükbe kell vésni, ha valaki az online térben arra kéri őket, hogy a beszélgetést tartsák titokban, az szinte biztos a veszély jele, hiszen a titok mindig a ragadozóknak kedvez, ha pedig baj van, csak is a hivatalos lelkisegészszolgálatokat keresik. Mi szülők pedig legyünk résen, kérdezzünk rá a netes barátokra, és bármi gyanúsat észlelünk, azonnal mentsük el az üzenetet, készítsünk képernyőfotókat bizonyítékként. De most, hogy egy kicsit fellélegezzünk a nehéz témák után, jöjjön néhány jó zene itt a Sunshine FM-en.

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. A középkorúak még biztosan emlékeznek rá, amikor gyerekként tátott szájjal nézték, ahogy Woody és Buzz Lightyear életre kel a képernyőn. Nos, úgy tűnik, a nosztalgia vonat nem csak őket, szülőket gázolta el, hanem a mostani generációt is, ráadásul elképesztő sebességgel. A mozikban ugyanis letarolt mindent a Toy Story 5, és alig két hét alatt összehozott egy egészen felfoghatatlan 880 millió dolláros bevételt, ezzel szinte biztos, hogy napokon belül átlépi az 1 milliárd dolláros álomhatárt, beállva a Super Mario és a Michael Jackson mozi mellé az idei év legnagyobb sikerei közé. A kritikusok és a nézők is imádják, szerintük a film zseniálisan mutatja be, hogyan tudnak megújulni a klasszikus játékaink a mai képernyőfüggő világunkban. Hát igen, van ami örök és gyerekkorotok kedvencei, pontosan ilyenek. Ezzel a kis nosztalgikus utazással már a búcsúzik és a Hello Anyu családi magazin, Sipos Marianna voltam. Fantasztikus vasárnapot és jó pihenést kívánok nektek a mai napra. Ne felejtjétek, a hangulatról továbbra is mi gondoskodunk, maradjatok a Sunshine FM-en, ahol csak jó zenék szólnak. Sziasztok!
1: Ez volt a Hello Anyu. A Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 55 55.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
6: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
7: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
8: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
9: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
10: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.
11: A színpadon Magyarország legfelkapottabb előadói és DJ-i: Vini, Mollywood, Regál Lili, Burai,

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Útat jót, a zsás kellemes hétvégét kívánok önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza Sóstó-Gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszló város belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakott etten kívüli sebességkorlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt. És nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, tovább jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Közös képzést indított a CETL és a Debreceni Szakképzési Centrum. Változik a 90Y-os éjszakai járat útvonal a Debrecenben. Ideiglenes megállóval kerülnek a járatok a Burgundia utcánál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Közös logisztikai képzési programot indított a CETL Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum. A júliusban elindult 3 hónapos képzésben összesen 21-en vesznek részt, köztük álláskeresők és olyan munkavállalók is, akik tovább szeretnék fejleszteni szakmai tudásukat. A résztvevők modern logisztikai technológiákkal és iparági megoldásokkal ismerkedhetnek meg, miközben a munkaerőpiacon is hasznosítható naprakész tudást szereznek. A program során betekintést kapnak a CETL Debrecen működésébe és a vállalatnál elérhető karrier lehetőségekbe is. A sikeresen végzők később jelentkezhetnek a cég nyitott pozícióira. A vállalat szerint az együttműködés a térség szakember utánpótlását és a helyi tehetségek fejlődését is támogatja. Változik a 90Y-os éjszakai buszjárat útvonal a Debrecenben a belvárosi nyári forgalmi rend miatt, közölte a DKV. Július 17-e és augusztus 30-a között péntekenként 18 órától vasárnap 18 óráig a Piac utca, Kossuth utca és Miklós utca közötti szakasza a Sétáló utca lesz. A lezárás idején a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járatok nem érintik a Kistemplom és a Petőfi tér megálló helyeket. A buszok a Kossuth utca, Széchenyi utca, Tisza István utca, Antal József utca, Erzsébet utca nagyállomás útvonalon közlekednek. A terelő útvonalon a debreceni törvényszék, a Tisza István utca és az Antal József utca megálló helyeken lehet felszállni. Távfő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megálló helyet, közölte a DKV. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megálló helyen áll majd meg. A Zégner tér irányába közlekedő 3-as és 3A trollibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Baik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-h-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. Pár év alatt megduplázódott a dolgozói létszám a Richter debreceni biotechnológiai telephelyén. A gyógyszeripari vállalat helyi központja ma már csak nem 700 munkavállalót foglalkoztat, köztük több száz magasan képzett szakembert. A debreceni biotechnológiai telephely a cég növekedésének egyik fontos motorja, ahol világpiacra készülő gyógyszereken dolgoznak. A Richter tavaly erősével zárt árbevétele 10%-kal nőtt és meghaladta a 900 milliárd forintot. A vállalat szerint a növekedés döntő az export bővülése segítette, bevételeik több mint 90%-a külföldről érkezik. Egy év után távozik a Deac Jégkorong csapatától Petar Simic. A fiatal játékos tavaly nyáron igazolt Debrecenbe, ahol első felnőtt szezonját töltötte. A szerb származású magyar állampolgársággal is rendelkező hokis az Erste Liga alapszakaszában 15 mérkőzésen kapott lehetőséget, a rejátszásban pedig további 7 találkozón lépett jégre. Az OB1-ben 4 összecsapáson számított rá a szakmai stáb. Simic a szezon után úgy döntött, hogy máshol folytatja pályafutását. A Deac közlése szerint a klub megköszönte a játékos debreceni munkáját és sok sikert kíván neki a folytatáshoz.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: újabb hidegfront érkezett, és szaknyugat felől záporok, zivatarok, ez lesz jellemző a következő napokban, jó, ha nálunk lesz az esernyő. Hétfőn a reggeli órákban 16 fok körüli maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már is indul a zamat. És ma gasztromagazinunkban egy olyan alapanyagot fogunk használni, amit én a magam részéről nagyon szeretek, és nagyon gyakran készítek belőle ételeket, különösen nyáron, hiszen ilyenkor van igazán szezonja, egyszerűen nem telhet el úgy nyár, hogy ne próbálnék ki legalább 10 féle vadonatúj cukkinis receptet. És hát az igazság az, hogy gondolkodtam azon, hogy most megint vegyük elő a cukkinit, de hát az elmúlt hetekben olyan finomságokat próbáltam ki ebből a zöldségből, amelyeket mindenképpen szeretnék Önökkel megosztani. Az abszolút kedvencem egyébként a jutóróval töltött cukkini volt, természetesen ennek a receptjét is elhoztam Önöknek. Szóval a cukkini lesz a mai alapanyagunk. Bízom benne, hogy előkészítették már a jegyzetfüzeteket, mert hamarosan hozom a recepteket, úgyhogy kötény fel és irány a konyha.

Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: lennék.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Ma is folytatjuk az étrend kiegészítőkkel kapcsolatban elindított kis rovatunkat. Most a biztonságos használatra fókuszálunk. Az étrend kiegészítők vagy a táplálék kiegészítők ugye fontos szerepet játszhatnak az egészségünk fenntartásában. Használatuk széles körben elterjedt és számos előnyt nyújthatnak, ha tudatosan és helyesen és biztonságosan alkalmazzuk őket. Az étrend kiegészítők kiegészíthetik, de nem helyettesíthetik az egészséges táplálkozást. Ezért szedésük mellett is elengedhetetlen a kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód, és olykor az is fontos, hogy egyeztessünk szakemberrel, mielőtt étrendkiegészítőt szedünk, érdemes orvos vagy gyógyszerész, esetleg táplálkozási szakértő tanácsát kérni arról, hogy pontosan mi az, amire nekünk szükségünk van. Különösen fontos ez ugye terhesség, szoptatás vagy bizonyos betegségek, krónikus egészségügyi állapotok esetén, hiszen ezeket mind figyelembe kell venni a választásunk előtt. Az étrendkiegészítők is okozhatnak mellékhatásokat, különösen ha gyógyszerekkel kölcsönhatásba lépnek, ezért mindenképpen konzultáljunk orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel, mielőtt rendszeresen szedett gyógyszereink mellett bármilyen étrendkiegészítőt alkalmaznánk.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, és benne a cukkini, a mai témája a zamatnak, és a következő órában is folytatjuk a receptek sorát. A következő órában például elárulom azt is, hogy hogyan lehet desszertet készíteni cukkiniból, vagy éppen hogyan süthetünk belőle lazanyét. Szóval érdemes velünk tartani. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, és én önöket is meghallgatnám. Írják meg, hogy melyik a kedvenc cukkinis ételük. zamatkukac.sunshinefm.hu a címünk.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Az angol válogatott végzett a harmadik helyen a labdarúgó világbajnokságon, miután szombaton Miami-ban 6-4-re legyőzte a francia csapatot. Az angol válogatott a torna korábbi 7 mérkőzésén összesen 14 gólt szerzett, ebből Jude Bellingham és Harry Kane egyaránt hatott. Már csak ezért is hatott meglepetésként, hogy mindkét támadó csak a kispadról figyelte a mérkőzés kezdetét. A másik oldalon viszont Kylian Mbappé tagja volt a franciák kezdő csapatának, de a 8 gólos támadó is csak távolról nézte, ahogy Declan Rice a harmadik percben megszerezte a vezetést. A folytatásban is az angolok futballoztak agilisabban, Bukayo Saka szintén betalált, de Leszről ezért a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Idővel a francia csapat is aktivizálta magát, de bő negyed óra eltetével, Ezri Konsa találatának köszönhetően már 2 gólos hátrányban voltak. Sőt, a játékrész második felében eldőltnek tűnt a bronz mérkőzés, mert Bukayo Saka még a szünet előtt duplázott. A félidőben Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 4-et is cserélt, csapata pedig az első támadás végén szépített, Mbappé a tornán megszerzett 9. találatával átvette a vezetést Messitől a góllövő listán, majd kisvártatva adott egy gólpasszt Barkolának, így bő egy órával a rendes játékidő vége előtt a kétszeres világbajnok 2 gólosra csökkentette a hátrányát. Vérszemet is kapott, és Mbappé 66. percben újra eredményes volt, amelyel pedig a VB-k örök ranglistáján is megelőzte Messit. A hajrában a 2 gólpasszt adó Olisz előtt kétszer is adódott lehetőség az egyenlítésre, de a Bayern München középpályása egyszer a léc fölé, egyszer pedig a bal kapufa mellé lőtt. Mint később kiderült, ez a 2 hiba a franciák bronzérmébe került, mert Saka 11-esből megszerezte harmadik, csapata 5. találatát, bár már csak a minimum 7 perces ráadás volt hátra, további 2 gól még esett, de Dembélé után nem csapata egyenlített, hanem Bellingham beállított a 6-4-es végeredményt. Az angolok 60 év után szereztek újraérmet a világbajnokságon, miután 1966-ban az első helyen végeztek. Didier Deschamps a francia válogatottat 2012 óta

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól,

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vonalkóddal trükközött egy férfi a debreceni önkiszolgáló kassáknál. Új forgalmi rend lépett életbe a Vámospécsi úti csomópontnál, súlyosabb büntetést kapott a bosszúból gázolni próbáló férfi. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkódok cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkiszolgáló kasszájnál. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés esőütemének záró fázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utcáról a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előtetőt alakítanak ki. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormány a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC-k ségre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabela első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Jó hír az allergiások számára, csökken a pollen terhelés, ugyanakkor hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26-31 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenik. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják. Ugye ma, ahogy azt már néhány perccel ezelőtt elárultam, a cukkini lesz az alapanyagunk. Ez viszonylag fiatal zöldségnek számít, hiszen alig 20-25 évvel ezelőtt kezdtünk el úgy igazán megismerkedni vele, bár Guatemala, Mexikó területén már több száz évvel ezelőtt is fogyasztották. Kolumbusz Kristófnak köszönhetően került Európába, de valamiért nem lett olyan népszerű, mint mondjuk a krumpli vagy a kukorica. Talán Olaszországban kezdték először termeszteni, hazánkban a 70-es évek vége felé jelent meg. A növény fő szezonja májustól októberig tart, de az üvegházi termesztésnek és a kiterjedt importnak köszönhetően gyakorlatilag az év bármely szakaszában frissen juthatunk hozzá. És hát a helyzet az, hogy évről évre egyre népszerűbb. Ami nyilván annak is köszönhető, hogy kellemes, friss és alapvetően semleges íze van, úgyhogy akár desszert készítéséhez is felhasználhatjuk. Erre is hoztam ma önöknek példát. Remekül fűszerezhető és nagyon egészséges. 95% a víz a cukkininek, tehát remekül pótolja a szervezet víz szükségletét. Rengeteg ásványi anyag van benne, többek között kalcium, magnézium, kálium, de rezet, foszfort, cinket és mangánt is tartalmaz. A vitaminok közül pedig nagy mennyiségben található meg benne az A, a B1, B2, B6, B9 vitamin, és a természetesen a C-vitamin is, ami ugye hőre érzékeny, tehát főzés-sütés során ennek jó része eltűnik a zöldségből. A cukkini akár húspótlóként is kiváló, vagy esetenként a tésztát is helyettesíthetjük vele, tehát készíthetünk belőle tésztaételeket teljesen gluténmentesen. Erre is hoztam ma példát önöknek. A többi tökfélével ellentétben ennek a zöldségnek fogyasztható a héja, sőt, a magja is, sőt, még akár a virágját is megehetjük. A szép sárga virágot palacsinta tésztába forgatva kell kisütni, és már lehet is fogyasztani. De magát a cukkinit is főzhetjük, süthetjük, tölthetjük, rakhatjuk, ránthatjuk, lehet főszereplője az ételünknek, de mellékszereplőként is kiválóan teljesít. Fiatal, zsenge korában akár nyersen is fogyasztható, például salátákban. Amit érdemes még tudni róla, hogy remekül fogyasztható, úgyhogy ha bejön az idei cukkini szezon, akkor nyugodtan szerezzenek be belőle nagyobb mennyiséget, azonban mielőtt eltesszük a fagyasztóba, érdemes feldarabolni és úgy eltenni, vagy akár bepanírozva a méhűtőbe tenni. Így csak kivesszük, kisütjük és már ehetjük is. De fagyasztás nélkül is hűvös, száraz helyen akár hónapokig eláll. Viszont, hogyha így szeretnék eltenni a cukkinit, akár a spájzba, akár a pincébe, érdemes a szárcsonkot egy kis viasszal bekenni. És hát jó hír azoknak, akiknek nincsen kertjük, de van kis teraszuk, erkélyük, hogy a cukkini, akár csak a koktélparadicsom vagy a fűszernövények, remekül érzi magát a balkonládában is. Csak az öntözésre és az elegendő napfényre kell odafigyelni, és hát persze sok földet kell biztosítanunk, egy 20-30 literes edényt szálljunk rá, hogyha cukkinit szeretnénk a teraszon erkélyen termeszteni. Nagyon vízigényes, ajánlott folyamatosan nedvesen tartani a földjét, és rendkívüli a fényigénye is. Napi 6-8 óra közvetlen fényre van szüksége, szóval fény és víz ezek nélkül nem lesz termés. No és hogyha van elég termésünk, akkor itt a Zamatban már is megnézzük, hogy mihez kezdjünk velük, de a receptek előtt zenélünk egyet.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, önök a Zamatot hallgatják, és ma ugye a cukkinivel foglalkozunk. Rengeteg egyszerű recepttel készültem mára, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kikészítették már a jegyzetfüzeteket, mert érdemes gyors skicceket készíteni ezekről a finomságokról. A cukkini egy igazán univerzálisan felhasználható alapanyag, tehát előételtől a levesen keresztül a főzeléken át, a főételig, sőt a desszertig bármit készíthetünk belőle. Ehetjük reggel, délben, este, sőt akár éjszaka is, mert hogy önmagában alacsony a kalóriatartalma, és ahogy azt már korábban is mondtam, jó sütve, jó főzve, jó nyersen, csak a fűszereket kell mindig pontosan eltalálni. A cukkini egyébként nagyon sok fűszerrel van jó barátságban, különösen a mediterránabb fűszereket szereti nagyon, a bazsalikom, az oregano, a kakukkfű mind nagyon jól áll neki, de a fokhagymával, kaporral is ki van békülve, a bors pedig egyenesen kötelező fűszere. No, először készítünk belőle egy jó kis cukkini krémlevest, nagyon sok verziója van a cukkini krémlevesnek, attól függően, hogy mivel fűszerezzük. Én most egy tejszínes bazsalikomos változatot hoztam önöknek, amihez két közepes cukkinire van szükségünk, valamint kell nekünk egy kis vaj, egy közepes vörös hagyma, két gereszt fokhagyma, só, bors ízlés szerint, szerecsendió, éppen csak egy kis hegynyi, fél liternyi zöldség alaplé, 6 levél friss bazsalikom, vagy egy jó nagy tejáskanálnyi szárított és 2 deci főző tejszín. A cukkiniket először is felkarikázzuk, olyan 2 ujjnyi vastagságúra szeljük az egészet, igazából nem is muszáj megpucolni, de akár meg is pucolhatjuk, a lényeg, hogy jó alaposan mossuk meg a zöldséget, mielőtt felkarikázzuk. A vöröshagymát ugyancsak megpucoljuk, apróra szeljük és egy kevés vajon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a fokhagymát, és amint megérezzük a fokhagyma illatát, azonnal tesszük is bele a cukkinit, és néhány percig együtt pároljuk. Ezután fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval, majd felöntjük a zöldség alaplével is. Így főzzük 10 percig. Ezután tesszük bele a bazsalikomot, de csak akkor, hogyha friss bazsalikomot használunk. Hogyha szárított bazsalikommal szeretnénk ezt a levest fűszerezni, akkor azt már a legelején a cukkinival együtt adjuk hozzá az ételnek. Ugye a szárított fűszereknek mindig egy picit több idő kell, hogy elengedjék az aromájukat, míg a friss fűszer erre azonnal képes. Egyet rottyantunk rajta, majd levesszük a tűzről, és átmegyünk rajta egy botmixerrel. Én, hogy tökéletesebb legyen a végeredmény, mindig úgy szoktam csinálni, hogy leszűröm a levest, és csak a zöldséget turmixolom össze nagyon alaposan, majd visszaöntöm a levet a zöldségpürére, visszateszem a lábast a tűzre, és jó alaposan, jellemzően habverővel összekeverem a levest, ezután hozzáöntjük a 2 deci főzőtejszínt, azzal is összekeverjük, egy picit még melegítjük, de nem hagyjuk, hogy felforjon, ugye tejszínnel soha nem forralunk ételt, és már kész is a tejszínes bazsalikomos cukkini krémleves, mert lehet is tálalni, forrón is nagyon jó, de hidegen is. Így is, úgy is próbálják ki. És hogyha szeretnének bele valamilyen levesbetétet, akkor nyugodtan kipróbálhatják pirított kenyérkockával, mozzarella golyóval, vagy akár szezámmaggal, vagy vékonyra szelt pirított cukkini chipszel. Váljék kedves egészségükre!
1: Sunshine FM, csak jó zene!

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM-i, és önök a Zamatot hallgatják. Már is repülünk tovább a receptekkel. Nagyon-nagyon sok ötlettel készültem. Nagy kedvenc ételem, ezt néhány évvel ezelőtt fedeztem fel, de azóta minden nyáron elkészítem, a krémes cukkini risotto, ami önmagában is egy kiváló étel, de nyugodtan lehet akár valamilyen feltétet is készíteni hozzá. Borzasztó egyszerű az elkészítése, mint ahogy a risottói általában, csupán türelmet igényel, ami egy forró nyári napon a konyhában nem igazán jellemző ránk, de azért érdemes erőt venni magunkon, és ezzel a finomsággal megpróbálkozni, mert higgyék el, nagyon megéri. Először is risotto rizsre van hozzá szükségünk, 30 dekát fogunk belőle használni. Kell egy közepes cukkini, egy közepes fej vöröshagyma, két gereszt fokhagyma, egy deci száraz fehérbor és egy liter zöldség alaplé. Ezek adják meg a testét a risottónak, az ízét pedig a parmezán sajt, a só, a bors, a petrezselyem, a kakukkfű és a citromhéj, illetve még szükségünk lesz vajra és két evőkanálnyi olívaolajra. Megmossuk a cukkinit, majd lereszeljük. Lehet akár nagylyukú reszelőn lereszelni, én ehhez az ételhez az uborkagyalút szoktam használni, tehát nagyon vékony karikára szelem a cukkinit. Mellette pedig felaprítjuk a hagymát és a fokhagymát is. Egy nagy serpenyőben megmelegítjük az egy evőkanálnyi vajat a két evőkanálnyi olívaolajjal, majd beledobjuk a hagymát, és alacsony hőfokot üvegesre pároljuk. Mehet hozzá az összezúzott fokhagyma, egyet keverünk rajta, és már öntjük is bele a rizst, jól átkavarjuk, és egy-két percig így pirítjuk, amíg a szemek fényesek nem lesznek. Ezután öntjük hozzá mindössze egy deci száraz fehérbort, és addig kavargatjuk, amíg a rizszemek teljesen be nem szívják a bort, majd ezután fűszerezzük sóval, borssal, kakukkfűvel, és tesszük hozzá a cukkinit. Megint csak jó alaposan összekeverjük, és jöhet az alaplé. Ugye az alaplevet a risottóhoz mindig fokozatosan, lassan, apránként adagoljuk, mindig egy merőkanálnyi mennyiséget adunk hozzá, és folyamatosan kavargatjuk addig, amíg a rizs föl nem szívja az összes alaplevet, ezután jöhet a következő merőkanálnyi. Ez eltart egy jó ideig, ugye egy liternyi zöldségalaplevünk van, ezt kell szépen hozzáadagolni a risottóhoz. Közben észre fogjuk venni, teljesen mindegy, hogy hogy reszeltük le a cukkinit, hiszen a zöldség teljesen szét fog főni, mintha azt is magába szívná a rizs. Amikor az utolsó merőkanálnyi alaplevet is magába szívta az étel, akkor levesszük a tűzről, hozzákeverünk egy evőkanálnyi vajat, itt nagyon fontos, hogy véletlen sem margarint használjanak, tényleg vajat, és adjunk hozzá még egy-két evőkanálnyi parmezánt, jól keverjük össze, hogyha szükséges, akkor még ilyenkor nyugodtan lehet sózni, borsozni, és ilyenkor mehet bele egy tejáskanálnyi citromhéj is, azt is jól belekeverjük, és már tálalható is a cukkinis risotto. Ahogy mondtam, így önmagában is fenséges, de készíthetnek mellé akár valamilyen feltétet, és én nagyon szeretem egyébként holstein szelettel. Ugye ez egy ízlés szerint fűszerezett natur karai szelet a tetején egy tükörtojással. Szerintem pazarul illik a cukkinis risottóhoz. Remélem, hogy kipróbálják ezt a finomságot is, nem fognak benne csalódni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Súlyosabb büntetést kérnek a halálos bántalmazásért.

0: bántalmazás ügyében. Idős asszonytól lopott pénzt egy javítás után hetekre lezárnak egy debreceni megállóhelyet. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Súlyosabb büntetést indítványozott a debreceni fellebbviteli főügyészség annak a két férfinak az ügyében, akiket első fokon különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítéltek el. Az ítélet szerint a vádlottak 2022. júniusában italozás után kerültek szóváltásba ismerősükkel, majd több órán keresztül bántalmazták. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rövid időn belül meghalt. A debreceni törvényszék az egyik férfi 14 év társát 13 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte. Feltételes szabadságra pedig nem bocsáthatók. Az ügyészség szerint a bántalmazás elhúzódó szenvedést okozott, ezért az ítélő táblától lényegesen súlyosabb büntetés kiszabását kérik. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint egy javítási munka után elvette egy idősasszony megtakarított pénzét körös szakállon. A vádirat szerint a román férfi két ismerősével együtt esőcsatorna javítás vállalt a településen, majd január végén egy egyedül élő sértetnél is munkát végeztek. Amikor az asszony elővette a pénzét, hogy kifizesse őket, a vádlott meglátta a nejlonzacskóban tartott készpénzt, belenyúlt és egy mozdulattal elvette az 500 ezer forintot. Ezután sietve távozott az ingatlanból. A rendőrök rövid időn belül lefogták és megtalálták nála a pénzt, amelyet az elvégzett munkadíjának levonása után visszaadtak a sértetnek. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Távhő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megállóhelyet, közölte a DKB. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megállóhelyen áll majd meg. A Zégner tér irányába közlekedő 3-as és 3A trolibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Bajik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-H-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. A változás érinti a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatokat is. Az ideiglenes megállóhely körülbelül 30 méterrel hátrébb található. Komplex energetikai korszerűsítés indul 20 hazai mentőállomáson, köztük a debreceni állomáson is, közölte az Országos Mentős Szolgálat. A Jedlik Ányos energetikai program keretében megvalósuló beruházás célja, hogy az érintett mentőállomások energiahatékonyabban és környezetkímélőbb módon működjenek. A fejlesztések során megújul az épületek hőszigetelése és nyílászárójának egy része, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamoshálózatokat építenek ki, valamint napelemes rendszereket is telepít. A program Debrecen mellett többek között Békés Csaba, Eger, Fehérgyarmat, Miskolc, Szolnok és Tatabánya mentőállomását is érinti. Az Országos Mentőszolgálat szerint a korszerűsítés hosszú távon csökkentheti az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A közbeszerzés értesítő adatai szerint a beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előttetőt alakítanak ki. Emellett korszerűsítik a meglévő főépület melletti kézilabda pálya burkolatát, valamint megújul a pálya melletti palánkrendszer és a víz elvezetés is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Csökken a pollen terhelés városunkban is, a családféli pollen koncentrációja most közepes szintet ér el. A maximumok a következő napokban 26-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök továbbra is a Zamatot hallgatják. Én Kiskata vagyok, ugye ma a cukkini a témánk, és a műsor legelején elárultam önöknek, hogy idén nyáron próbáltam ki először a jutóróval töltött cukkinit, és hát azonnal óriási kedvencem lett ez az étel, úgyhogy természetesen ennek a receptjét is szeretném önöknek megmutatni. Borzasztó egyszerű étel ez is, de amilyen egyszerű, olyan nagyszerű, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kipróbálják, és önök is szeretni fogják. 2 darab cukkinire van hozzá szükségünk, ön közepes cukkinit választanak. Ne túl kicsit, de ne is túl nagyot. Ugye tölteni való cukkini mindig egy picit nagyobb, hát mivel most jutóróval fogjuk megtölteni, elég, hogyha csak közepes a cukkinink, a nagyobbakat inkább hússal töltsük meg. No, a cukkini mellett szükségünk van még természetesen sóra, borsra, egy fej lila hagymára, 4 gereszt fokhagymára, 1 kápia paprikára, természetesen jutóróra, 25 dekára, mellé 15 deka rögös túró kell még, illetve 1 tojás, némi zsemlemorzsa, fél csokor kapor és fél csokor petrezselyem. A jutórós töltött cukkinihez először is a cukkinit hosszában vágjuk félbe, ja persze először mossuk meg, és csak aztán vágjuk félbe, a magházat pedig karalábévájó segítségével, vagy akár kanállal óvatosan kaparjuk ki, és tegyük félre, véletlen se dobjuk ki. A kivált cukkinikat megsózzuk, megborsozzuk, félre rakjuk, amíg összeállítjuk a tölteléket. Egy keverőtálba tesszük a finomra vágott lilahagymát, hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát, az apró kockákra vágott kápia paprikát, a tojást, a jutúrót, a túrót, a zsemlemorzsát, a finomra vágott kaprot és petrezselymet, végül mehet hozzá az aprított kikapart cukkini bél is, csak ennek előtte egy kicsit nyomkodjuk ki a levét. Jó alaposan összekeverjük, és a masszát beletöltjük a cukkiniba, majd a cukkini csónakokat egy sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és betoljuk a sütőbe, ahol 25 perc alatt készre sütjük. A tetejére egyébként nyugodtan lehet sajtot reszelni, de anélkül is pazar lesz. Ennyi az egész. Fogyasszák egészséggel!

0: Sunshine FM programajánló.
1: Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 16:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Nosztalgiáznál egy jó nagyot a 70-es évek építőtáborain, ahol a paradicsom feldolgozás mellett a szerelem és a lázadás pörgött a maximumon. Július 22-én szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon robban be a Szép nyári nap, a zseniális Neota Musical. Janza Kata és Fésűs Nelli vezetésével olyan gigaslágerekre bulizhatsz és nevethetsz a múltunkon, mint a 220 felett a Santa Maria vagy a Don Quixote. Ez a házi buli hangulat a csillagos ég alatt egyszerűen kötelező.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és ma a Zamatban cukkiniből varázsolunk finomságokat az asztalra. Jöjjön a következő recept. Ugye említettem önöknek a műsor elején, hogy a cukkini remekül használható a tészta ételekben, tészta helyettesítésére. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kipróbálták már a cukkini bolonyait. Ugye ez nem egy cukkinivel gazdagított bolonyai spagetti, hanem ebben az ételben a hosszú csíkokra felszelt cukkini helyettesíti a spagettit. De akár lazánja is készíthető vele. Ebben az esetben is a cukkini lesz a tésztánk. De lássuk, mire van még szükségünk a két nagyobb cukkinin túl. Fél kiló darált hús kell, egy nagy fej vöröshagyma, csinálunk majd egy szofrittót egy nagy sárgarépából, három közepes szár halványító zellerből és három gereszt fokhagymából, emellett kell még egy 40 dekás konzervparadicsom hámozott, egy deci száraz fehérbor, 5 evőkanálnyi olívaolaj és fűszerek. Bazsalikom, oregano, kakukkfű, mehet bele lestján, természetesen só és bors ízlés szerint, valamint 25 dek a mozzarella sajt, pizza mozzarellát használjanak, amit majd reszelve teszünk az étel tetejére, hogyha ez éppen nincsen kéznél, a trapista is tökéletesen megteszi, illetve még extra fűszerként és kiegészítőként 10 dek a parmezánt is fogunk használni. Először is elkészítjük a szofrittót, na de mi is ez a szofrittó? Na hát a paradicsomos ragunknak tulajdonképpen ez lesz a fűszere. Az olasz ételekhez használt paradicsom szósznak mindig ez adja meg a zamatát, az alapja a hagyma, a sárgarépa és a halványító zeller, valamint a fokhagyma. Ezeket a zöldségeket lereszeljük egészen apróra, és nagyjából 2 evőkanálnyi olajon megpirítjuk őket 5-7 perc alatt. Amikor már kezd pakolni a színük, és érezzük a pirított zöldségek illatát, akkor elkészült a szofrittó, szedjük ki egy tányérba, és tegyük félre. Ugyanabban a serpenyőben, amiben ez az összesütött zöldség készült, megsütjük a húst is, úgyhogy tegyünk bele még 2 evőkanál olajat, majd mehet is bele a darált hús, és magas hőfokon pár percig pirítjuk a húst, ami, hogyha kifehéredett, már öntjük is hozzá az 1 deci száraz fehérbort, és pár perc összeforralás után hozzáadjuk a paradicsom konzervet és a félretett szofrittót. Lehet még fűszerezni sóval, borssal, oregánóval, lestyánnal, kakukkfűvel, bazsalikommal, majd fedőt teszünk az edényünkre, és közepes hőfokon összefőzzük a ragút. Közben foglalkozunk a cukkinivel, megmossuk, a végeit levágjuk, és hosszában vékony szeletekre vágjuk, ehhez is tökéletesen használható az uborkagyalú. Ugye ez lesz a tésztánk, aztán összeállítjuk a lazanyét, egy tepsi alját kikenjük olívaolajjal, leteszünk egy réteget a cukkini lapokból, erre teszünk egy adagot a ragúból, majd reszelt sajttal megszórjuk a tetejét. Jöhet a következő réteg, cukkini, majd a paradicsomos húsos ragú, megint sajt, megint cukkini, megint ragú, megint sajt, addig rétegezzük, amíg meg nem telik az edényünk, vagy amíg el nem fogy az alapanyagunk, ami fontos, hogy a tetejére mindenképpen sajt kerüljön, és már tolhatjuk is be a sütőbe, nem kell lefedni, így ahogy van, betoljuk az előmelegített sütőbe, és közepes hőfokon 30-40 percen keresztül sütjük. Ha letelt az idő, kivesszük, nagyon fontos, hogy hagyjuk pihenni 10 percig, és csak azután tálaljuk. Tökéletes, gluténmentes finomság. Úgy!

Sunshine FM munkaidőben is veled van. Akár a munkahelyen, akár a városban bolyongva, a napindító reggeli ébresztés után egy igazán finom 3-1 kávé.

0: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ásóval támadt rendőrökre egy férfi Mike Pércsen. Másfél-két éven belül új választási törvényt ígér a Tisza, új miniszterelnököt jelölt Zelenszkij Ukrajna élére. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vasvillával és ásóval rongált autókat, majd rendőrökre is rátámadt egy férfi Mike Pércsen. Az ügyészség tájékoztatása szerint a múlt hétvégén több bejelentés is érkezett arról, hogy egy középkorú férfi autókat rongál és járókelőket fenyeget. A helyszínre érkező rendőrök többször felszólították, hogy tegye le az ásót. A férfi azonban nem engedelmeskedett, hanem elindult a járőrök felé. Az egyik rendőr elektromos sokkolót használt, de a férfi ezután is felkelt és ismét magasba emelte az ásót.

0: Végül három rendőr tudta megfékezni. Az intézkedés során egy rendőr könnyebben megsérült. A férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják, őrizetbe vették és indítványozták a letartóztatását. Másfél-két éven belül új választási törvény elfogadására számít Melléthelyi Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A politikus a 24.hu-nak azt mondta, az új alkotmány elfogadása, majd várható népszavazási megerősítése után az egyik első prioritásuk egy új választási szabályozás megalkotása lesz. Melléthelyi Barna Márton szerint arányosabb választási rendszer kialakítása a cél, amelyben minimálisra csökkentenék a kétharmados többség megszerzésének esélyét. A politikus arról is beszélt, hogy szerinte nem alakul ki alkotmányos válság az alaptörvény 17. módosítása miatt. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódhat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Szerhi Koreckit, a NAFTÓ-hoz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját jelölte Ukrajna új miniszterelnökének. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezéséről, amelyet jó eséllyel elfogadhatnak, mivel Zelenszky pártja többséggel rendelkezik a törvényhozásban. Az elnök szerint Koreckij azért lesz alkalmas a posztra, mert Ukrajna egyik legfontosabb feladata most a közelgő térre való felkészülés és az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása. A kormány átalakítása a védelmi tárcát is érintheti, és Zelenszky korábban már jelezte, hogy a bűnöldöző szervek vezetésében is változások várhatók. Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy ne használjanak ivermecin vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati szereket daganatos betegségek kezelésére. A közlemény szerint ezeknek a féreghajtóknak az emberi alkalmazása ilyen célra nem engedélyezett és veszélyes lehet. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és gyógyulástörténetek nem számítanak tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer hatásosságát és biztonságosságát csak megfelelő klinikai vizsgálatok igazolhatják. A szakmai irányelvek nem javasolják ezeknek a szereknek az alkalmazását, daganatos betegségeknél használatuk pedig súlyos egészségügyi kockázattal járhat. Arra is figyelmeztetnek, hogy a bizonyított kezelése késedelme ronthatja a gyógyulás esélyét.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Tisztingbe egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől, emiatt a napos gomolyfelhős idő mellett szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A következő napokban a front érzékelésével egyre több felé feltámad az észak-nyugatira forduló szél. Hétfőn a reggeli órákban 16 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

csak jó zene ez a Sunshine FM, is közelít a zamat vége, pedig még rengeteg ötletem lenne Cukkinivel, de hát már jövőre is foglalkozunk ezzel az alapanyaggal, vagy egyszer csak eljön egy alkalom, amikor nem egy, de legalább négy adást szentelünk ennek a zöldségnek, mert tényleg annyi minden készíthető belőle, hogy az elmondhatatlan, ahogy azt korábban is említettem, akár desszert is, úgyhogy most sütünk belőle egy cukkinis mákos szeletet, ami egy igazán könnyű desszert lehet egy nyári ebéd után. 40 dekányi finom liszt, 40 dekányi mák, 40 dekányi cukor és 40 dekányi cukkini kell. A lisztet átszitáljuk, a mákot ledaráljuk, a cukrot kimérjük, a cukkinit pedig lereszeljük. Ezen felül kell még nekünk egy kávéskanálnyi só, egy csomag sütőpor, egy kávéskanál fahéj, egy citrom héja és két evőkanál citromlé, 3 darab tojás, 2 deci napraforgó olaj és 1,5 deci tej. A cukkinit először is lereszeljük héjastól, egy picit megsózzuk, de nem nyomkodjuk ki. Egy másik tálban összekeverjük a száraz alapanyagokat, a lisztet, mákot, cukrot, sót, sütőport, fahéjat. A tojásokat egy kicsit felverjük, és a többi nedves hozzávalóval együtt, tehát a citromhéjjal, citromlével, olajjal, tejjel a cukkinihez adjuk. Ezután az egészet összevegyítjük, de csak éppen hogy, nehogy túlkeverjük, pont mint hogyha muffint készítenénk. Aztán előveszünk egy tepsit, vagy akár tortaformát, beleöntjük a masszát, betoljuk az előmelegített sütőbe, és közepes hőfokot megsütjük. Nagyjából 30 perc elég, de tűpróbával mindenképpen ellenőrizzük, hogy átsült-e az édességünk. Hogyha kész, kivesszük, rácsra borítjuk, hagyjuk, hogy kihűljön, aztán felszeleteljük és elfogyasztjuk jó étvágyjal. Hogyha szeretnének hozzá valamilyen krémet is készíteni, akkor én citromos krémet ajánlok, de anélkül is nagyszerű. Máljék kedves egészségükre!

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Utatjótozás, kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza, Sóstó, Gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszlóváros belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakotetten kívül is sebességkorlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt. És nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és mára búcsúzik az amat, ennyi fért a mai gasztromagazinunkba. Ugye ma a cukkinivel foglalkoztunk, rengeteg minden készíthető még ebből az alapanyagból. Nekem nagyon nagy kedvencem, és ezt is gyakran készítem, a cukkini tócsni, vagy úgy, hogy csak cukkinit használok hozzá, vagy keverem répával, krumplival, de nagyon szeretem a rakott változatát, illetve a sajtos cukkini golyókat, hát ez is valami mesés találmány. Ennél a lereszelt cukkinit tojással, sajttal, egy kis fokhagymával, sóval, borssal kell összegyúrni, megforgatni lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába, és így kisütni. Fú, az is valami fantasztikusan finom, de hát ott van még a cukkinis lecsó, a cukkinis saláták, vagy éppen a cukkiniből készült joghurtos krém, vagy hát ha már grill szezon van, hát ez a zöldség is megsüthető a grillen, az is ellenállhatatlan. Készítsenek minél több finomságot cukkiniből, és jövő héten is tartsanak velem. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel az elkészült ételekhez. Jó étvágyat, és persze további kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 55 55.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM-en csak

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Közésképzést indított a CETL és a Debreceni Szakképzési Centrum. Változik a 90Y-os éjszakai járat útvonal a Debrecenben. Ideiglenes megállóval kerülnek a járatok a Burgundia utcánál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Közös logisztikai képzési programot indított a CETL Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum. A júliusban elindult 3 hónapos képzésben összesen 21-en vesznek részt, köztük álláskeresők és olyan munkavállalók is, akik tovább szeretnék fejleszteni szakmai tudásukat. A résztvevők modern logisztikai technológiákkal és iparági megoldásokkal ismerkedhetnek meg, miközben a munkaerőpiacon is hasznosítható naprakész tudást szereznek. A program során betekintést kapnak a CETL Debrecen működésébe és a vállalatnál elérhető karrier lehetőségekbe is. A sikeresen végzők később jelentkezhetnek a cég nyitott pozícióira. A vállalat szerint az együttműködés a térség szakember utánpótlását és a helyi tehetségek fejlődését is támogatja. Változik a 90Y-os éjszakai buszjárat útvonal a Debrecenben a belvárosi nyári forgalmi rend miatt, közölte a DKV. Július 17-e és augusztus 30-a között péntekenként 18 órától vasárnap 18 óráig a Piac utca, Kossuth utca és Miklós utca között is

0: Szakasza sétáló utca lesz. A lezárás idején a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járatok nem érintik a Kistemplom és a Petőfi tér megálló helyeket. A buszok a Kossuth utca, Széchenyi utca, Tisza István utca, Antal József utca, Erzsébet utca nagyállomás útvonalon közlekednek. A terelő útvonalon a Debreceni törvényszék, a Tisza István utca és az Antal József utca megálló helyeken lehet felszállni. Távfő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megálló helyet, közölte a DKB. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megálló helyen áll majd meg. A Zsigmond tér irányába közlekedő 3-as és 3A trollibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Bajik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-H-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. Pár év alatt megduplázódott a dolgozói létszám a Richter debreceni biotechnológiai telephelyén. A gyógyszeripari vállalat helyi központja ma már csak nem 700 munkavállalót foglalkoztat, köztük több száz magasan képzett szakembert. A debreceni biotechnológiai telephely a cég növekedésének egyik fontos motorja, ahol világpiacra készülő gyógyszereken dolgoznak. A Richter tavaly erősével zárt árbevétele 10%-kal nőtt és meghaladta a 900 milliárd forintot. A vállalat szerint a növekedés döntően az export bővülése segítette, bevételeik több mint 90%-a külföldről érkezik. Egy év után távozik a Deac Jégkorong csapatától Petar Simic. A fiatal játékos tavaly nyáron igazolt Debrecenbe, ahol első felnőtt szezonját töltötte. A szerb származású magyar állampolgársággal is rendelkező hokis az Erste Liga alapszakaszában 15 mérkőzésen kapott lehetőséget, a rejátszásban pedig további 7 találkozón lépett jégre. Az UB1-ben 4 összecsapáson számított rá a szakmai stáb. Simic a szezon után úgy döntött, hogy máshol folytatja pályafutását. A Deac közlése szerint a klub megköszönte a játékos debreceni munkáját, és sok sikert kíván neki a folytatáshoz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Petar Simic távozik a Deac Jégkorong csapatától. A fiatal hokis egy év után döntött úgy, hogy máshol folytatja. Tavaly nyáron igazolt a Deac Jégkorong csapatába, ahol első felnőtt szezonját töltötte. A szerb származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező tehetség az Erste Liga alapszakaszában 15, míg a rájátszásban 7 meccsen jutott szerephez. Az OB1-ben 4 összecsapáson számított rá a Debrecen. Elkészítette a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága az MB3 északkeleti csoport első 30 fordulójának mérkőzés párosításait. A pontvadászat július 26-án vasárnap indul, és jövő május 23-án zárul majd. A Debreceni Egyetem gárdája elsőként idegenben lép pályára, a Tiszafüred vendégeként vág neki a bajnokságnak. A következő hétvégén a Magyar Kupa is megkezdődik. A debreceniek augusztus 1-én szombaton 16 óra 30 perctől fogadják a Dóczi utcai sportkampuszon az Egert. A második fordulóra augusztus 5-én szerdán kerül sor, amikor is a Tarpát fogadják a fekete-fehérek. A 2026-27-es idényben már 3 hajdúbihari gárda szerepel az északkeleti csoportban, a Deac a Kislokival augusztus 16-án, míg a Hajdunánással szeptember 20-án csap össze. Kondás Elemér legénységére a bajnoki rajt előtt vár még egy felkészülési mérkőzés, július 19-én vasárnap 12 órától a Kazincbarcika otthonában vendégszerepel az egyetemi gárda. Ezek voltak sporthíreink itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Egy újabb hidegfront érkezett északnyugat felől, záporok, zivatarok, ez lesz jellemző a következő napokban, jó, ha nálunk lesz az esernyő. Hétfőn a reggeli órákban 16 fok körüli maximumokra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 12 óra után járunk, hello mindenkinek, indul a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. A következő 2 órában együtt rádiózzunk, hozzam a kiváló zenénket, valamint a rengeteg helyi érdekességet. Érdemes ma is velem rádiózni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM.

0: Ez a Cív is aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és ma is pörög a Cív is aktuál, és ugye a nyári hőségben szinte folyamatosan működnek a klímaberendezések, ám sokan megfeledkeznek arról, hogy ezek rendszeres karbantartása nem csak a készülék élettartalma, hanem az egészségünk szempontjából is kifejezetten fontos. Közben egyre több magát szakembernek kiadó csaló is van a piacon. Mire figyeljünk oda? Miképp válasszunk megbízható szerelőt? Erről beszélgettek korábban a DTV-ben a téma szakértőjével, Balogh Jánossal.
2: Tulajdonképpen, hogyha folyamatosan használjuk, mert újabban most már nem csak nyáron használják, hanem télen is használják a klímaberendezést, hogy vannak baktériumok, amik a melegbe szeretnek nagyon megtelepedni, vannak, amik a hidegbe. Tehát, hogyha most arra gondolunk, hogy egy olyan helyen, ahol akár kórházak, vagy akár, és nem csak a lakosságról beszélek, hanem ahol intenzívebben kitér a berendezések, a körülményeknek, ott az a sűrűbben kell karbantartani. Most azt mondjuk, hogy a lakosságnál elég talán tavasszal, amikor indul a hűtési szezon, aki fűt is vele, annak pedig lenne ősszel a fűtési idényelkezés előtt kellene tisztítani, és igazából egy olyan tisztítást kell náluk végezni, ami tényleg a cseptáncákból, a hűtőfelületekről leszedi a baktériumokat, mert csak akkor igazi a karbantartás, ha tényleg ezt végig megcsinálják, és a karbantartás nem csak annyiból telik, hogy kitakarítjuk a gépeket, hanem azért annak vannak egyéb más feladata is, és ehhez már tényleg szakember kell, mert nagyon sokan hárgyalog is megcsinálják ezt. Előbb tönkre megy, nem utóbb, hanem előbb meg fog hibásodni, hisz mint minden berendezésnek fontos az, hogy megfelelő üzemi körülmények között működjenek. Hogyha azonban lerakódnak benne különböző koszok, fölpakolódik porok a berendezésekre, akkor a gép már nem egy normális körülmények közt működik, hanem túl van terhelve. Ez megterhelve a kompresszort, megterhelve az egész rendszert, és nyilván hamarra meghibásodik. De igazából, amiket hallunk és tapasztalunk, ugye ez lehet szemvizketés, lehet köhögés, lehet, tehát attól függ, most a baktériumok egyáltalán kire milyen hatása vannak, tehát nyilván ezt orvos tudja igazából elmondani, de fontos a karbantartás mindenféleképpen, mert azt tapasztaljuk, ahol nincsen rendszeres karbantartás, van, amikor már akkor jön az ügyfél, amikor érzi, hogy valami nincsen rendben, meg szaga van, meg. Főleg ezek, hogy ugye bizonyos illatok, vagy szagok, inkább azt mondom, hogy kijönnek a beltérből, amikor bekapcsolja, és az már árulkodója. Azt mondom, hogy meg lehet oldani olyan dolgokat, ami mondjuk a fertőtlenítéssel kapcsolatos. De egy teljes karbantartást, azt én úgy gondolom, hogy szakemberre kellene bízni, vagy kell bízni, hisz már vannak is olyan gyártók, akik a garanciát is akreditált szakemberrel való karbantartás elvégzése után adja. Ha nincs meg az egy vagy két alkalmi éves, egy-két alkalmi karbantartás, akkor megszűnik a garanciája is. Ez az egyik, a másik ugye nyilvánvaló, hogy tehát az, hogy most kifertőtlenítjük, azzal még nincsen kész a karbantartás. Tehát az csak egy része a karbantartásnak. Sokan azt hiszik, hogy ezzel megoldódott, de szerintem nem oldódott meg, szerintünk nem oldódott meg, hisz azért ennek vannak elektromos csatlakozásai, vannak kalórikus csatlakozásai a gépnek, és ezt át kell vizsgálni, és ahhoz már úgy gondolom, hogy szakemberre van szüksége. Kezdje a beltérének a átnézésével, áttekintésével. Már most általában a szerelők ezt használják, hogy van egy ilyen tisztító, vagy egy zsák, amit alá tesznek a készüléknek, és teljesen pormentesen és koszmentesen meg tudják csinálni ezt a tisztítást. Sokan attól tartanak, hogy tehát egy szakember az így megyen ki. Ez, nyilvánvaló vannak olyanok, akik esetlegesen ezt nem így végzik el, de én most erről nem akarok beszélni.
3: Pedig fogunk.
2: És ugye, hogyha ezt elvégezte, akkor van egy kültéri egysége is ugye a klímaberendezésnek. Az szintén szemrevételezéssel átvizsgálja, megnézi, kitisztítja, kiportalanítja. Vannak olyan esetek, amikor, hogyha látja, hogy esetlegesen tényleg szivárgás nyomai látszanak, akkor nyilvánvaló akár rá lehet nézni a kalórikus rendszerre, ahhoz már műszerek kellenek. Tehát ha egy biztonságos működést akarok regisztrálni, egy készüldék karbantartáskor, akkor ezeket a dolgokat meg kell csinálnám. Hát én úgy gondolom, hogy a megjelenésből, meg a felszereltségéből egy szerelőnek már azért lehet nagyjából látni, hogy most mennyire veszi komolyan ezt a történetet. Tehát, hogyha most oda, ja nem tudom, egy fével, meg egy savarhúzóval, az lehet, hogy kevés. Hogyha ezt árulkodó jelnek tekintünk, de még egy átvizsgálásra lehet, hogy az is elegendő, de az nem karbantartás. Tehát, ahogy én elmondtam az előbb, hogyha ezeket a dolgokat nem csinálja végig, akkor az nem tökéletes karbantartás. A regisztrált szakembereket kell találni, mert ugye a klímajavítás, karbantartás, telepítés már a klímai hatóságnál regisztráltként kell, hogy jelentkezzen. Ha most nagyon olyan a ügyfél, vagy megrendelő, akkor nyugodtan elkérheti ezt a regisztrációt. Onnan azért már valamennyire biztonságosabb, én úgy gondolom, a szakembernek a kiléte. Tehát ez nem újdonság. Amikor az első ilyen hőhullám bejön, akkor mindenki, nem mindenki, nagyon sokan úgy vannak vele, hogy na, akkor most már meg kell csinálni. Mi azért általában a szerződött partnereinkkel már februárban, márciusban elkezdjük a konzultációt, hogy jó lenne elindítani ezt a karbantartást. Van, aki ezt megcsináltatja, van, aki vár. Hát ilyenkor azonban sokszor heteket kell arra várni, hogy szakembert tudjunk küldeni, de ez nem csak nálunk van itt tulajdonképpen a cégnél, hanem ez szinte a hozzánk járó partnerek, mindenki azt mondja, hogy nincs igazából már idejük telepíteni, meg alig-alig. Pontosan erre én csak javaslom, hogy a holtidőt kellene igazából, akinek még nincs klímája, vagy klímát szeretné telepíteni, van az a holtidő, ma már télen is szépen lehet szerelgetni, és akkor még biztosan talál könnyebben szerelőt.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat, jó utazást, további kellemes hétvégét. Debrecenváros belterületén a Campus Fesztivál idejére további forgalomkorlátozással kell számolni, úgy a Nagyerdőn, illetve a Nagyerdei körúton közlekedőknek. Több főútvonal jelentősen le van terhelve, így a 47-es, 49-es számú főútvonal, de a 4-es főútvonal is jelentős leterheltséget mutat, úgy Debrecenváros belterületén, illetve lakott területen kívül, akár Bocskai Kelt külterületén. Nagyon sokan választják az elkerülését főútvonalat Debrecen fele, illetve Debrecenből Nyíregyházára. Itt is van sebességkorlátozás több helyen, és sajnos az elmúlt napokban több baleset is történt a 4-es számú főútvonalon. Gyakran fordultak elő olyan jellegű közúti közlekedési balesetek, hogy teljes mértékben a főútvonal forgalmát le kellett zárni a hatóságnak, a mentés, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. Útépítési munkaterületek ilyenkor hétvégén is érvényben vannak a kihelyezett közúti kresztáblák, azon utas társait tartsák be a közlekedők, és elsősorban, amik a megállásra vonatkoznak, ott ne hagyjanak gépjárműveket, hogy hétfő reggel folyamatosan tudjanak dolgozni a szakemberek. Köszönöm, további kellemes hétvégét és balesetmentes szép napot a viszonthallásra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: szárny.
1: Ez a Civis Aktuál.
2: Egészségügyi percekkel folytatjuk most a 93-et a Sunshine FM-en. Korábban dr. Sárkány Csaba háziorvossal beszélgettek a DTV-ben.
3: Az első rés ezen a egyetemen tanult akadémikus nyugat-európai orvoslásnak a falán tulajdonképpen akkor esett, amikor a paleolit orvoslás Szendi Gábor Amerikából hozott ismereteit olvastam, tehát akkor az már nagyjából úgy megfogalmazott bennem, hogy nem biztos, hogy jó úton járunk, hiszen a számok, és erről beszéltünk az elmúlt adásokban, nem azt mutatják, hogy ettől a sok technikai fejlődéstől és a most divatos, vagy éppen az orvostudomány, dietetika által megfogalmazott tanácsokkal mi egészségesebbek lennénk. Ez volt az első, amikor a koleszterin mitosz, a húgysavszint, a cukroknak a szerepe egy kicsit átértékelődött a fejemben. Az elmúlt, mondjuk úgy nagyjából 3-4 év pedig, amikor a deuteronomika, mint tudományág, és ebben Boros prof a világon az élen jár, hiszen az ő munkássága alapján került be a tudományba ez az irányvonal. Onnantól kezdve, ezt is talán elmondtam, kerültek helyére azok a kérdéses pontok, miért lettünk mi a táplálinkás csúcsán, hogy tértünk el ettől az úttal, és tulajdonképpen hogy lehet esetleg visszatérni ehhez, és mi a fontos a táplálkozásunkban, az életmódunkban, ami megelőzi. Hát ugye akinek definitív betegsége van, tehát van egy úgynevezett diagnózis a magas vérnyomás, cukorbetegség, daganatos betegség, ott egyértelmű, hogy egy anyagcsere elakadásra kell gondolnunk. Nagyon furcsa az embereknek, furcsa, érthető az embereknek a gondolkodás akkor, amikor azt hiszik, hogy beteg lettem is jönnek hozzánk, és X-Y ezt a gyógyszert adta, ezt kell csinálnom, és akkor már minden jó lesz. És amikor fölteszem azt az egyszerű kérdést, hogy vajon úgy gondolja, hogy az az életmód, amit addig élt, és egy betegséget vezetett, ez minden rendben van, és elég lesz egy bogyót bevenni, akkor úgy megrőkönnyödnek. És akkor onnantól kezdem mondani, hogy az az életmód, az a táplálkozás, az a mentalitás, amit ők addig az életükben jónak gondoltak, és független attól, hogy gazdag, szegény, iskolázott vagy nem, az mindenképpen egy zsákutca bevezetett. Tehát lehet győzködni engem, elhiszem mást is, mindenki el fogja neki hinni, de hát ott egy diagnózis, ott egy betegség, akkor másként kell tenni ezt a dolgot. Ez egyik csoport. Ugye az elmúlt éveknek a kutatása, évtizedek kutatásai azt próbálták volna bebizonyítani, hogy genetikai, genomikai elváltozások vannak, ami azt jelenti, hogy a velünk hozott, örökölt génstruktúránk tartalmazza azt az eltérést, ami aktiválódik, és onnantól kezdve betegek vagyunk. Ha ebbe belegondolunk, akkor ez egy kicsit elveszi mindenkitől a saját felelősségét, hiszen akkor hát apám, anyám kövér volt, mindenki bendős volt, csontos volt, nagy darab volt, ennek is már pajzsmi betegsége volt, olyan, mint nekünk ebben nem lenne felelősségünk. De pontosan ezek a kutatások cáfolták azt meg, hogy egyrészt genetikai oldalról nem lehet mindenkit meggyógyítani, sőt, nagyon kevés ember van, akit meg lehet gyógyítani, nem csak a egyensúlyba tartás, gondolom. Másrészt pedig az epigenetika az egy olyan fogalom, ami pontosan azt mutatja, hogy mindannyian hordozhatunk magunkba olyan génszakaszokat, amely, hogyha adott esetben beindul, elkezdi a működését, akkor az betegséget okozhat. De ha én nem teremtem meg annak az anyagcsere feltételét, hogy az a virtuális kapcsoló, ami a szervezetünkben van, beinduljon, akkor ezt meggátolom, és lehet, hogy tovább fogom örökíteni a gyermekem számára, aki szintén eldönti azt, hogy az életmódjával beindítja ezt a folyamatot, vagy nem. Ennél a konkrét problémán a pajzsmirigy betegségnél tulajdonképpen, ha megnézzük a tudományt, nincs bizonyított genetikai hajlam vagy olyan génszakasz, amely biztos, hogy van egy anyában, egy lányban, egy gyerekben. Egy dolgot tudni kell. Az az anya, és itt a lányok nagyon lényegesek, az az anya, aki már eleve anyagcserebeteg, pajzsmirigy beteg vagy egyéb anyagcserebeteg, a kis hasában fejlődő lánygyerekének nem biztos, hogy tökéletes hormonális háttere tud ahhoz adni, hogy az ő éretlen érésben lévő hormonális rendszere tökéletesen fejlődjön ki. Mit látunk? Egyre korábban és korábban egyre fiatalabb gyerekek, lánygyerekeknél jelentkeznek az ömében a pajzsmirigy betegség, ami egyébként női halmozódást mutat. De ha női halmozódás mutat, akkor adja magát a kérdés, hogy vajon miért a nők esendőbbek. Azért, mert a női hormonális rendszer, a menstruáció, a nő, női mi voltukat biztosító hormonális rendszer nem működik tökéletesen. És ez az a hajlam, amit tulajdonképpen örökíthetünk egymásra. De ez rajtunk múlik, hogy ezt hogy fogjuk elindítani, ezt a kaszkádmechanizmust. Másik kaszkádmechanizmust, ami azt jelenti, hogy egymásra épülő és gyakorlatilag betegséget okozó állapot, bocsánat, próbálok értelmesen fogalmazni, vagy közérthetően. A másik, konkrétan a pajzsmirigybetegség kapcsán, amit tudunk, hogy a béláteresztés, ugye a latinul mikrobiome, a béláteresztés, amely abszolút szerepet játszik abban, hogy az a bélrendszer, aminek egyébként konyhai példát fogok hozni, úgy kellene működni, mondjuk itt egy teaszűrő. Pici apró lukak vannak, és ráadásul ezek is szabályozottan nyitnak, zárnak. Abban az esetben, hogyha mi sok olyan testidegen, korábban nem tapasztalt vegyületet viszünk bele, nevesítem glifozát, növényvédőszert, vagy éppen az egyre nagyobb gluténtartalmú péksüteményeket, vagy a gluténszerű vegyületeket, amit mondjuk a mindenki által imádott krémjoghurtok tartalmaznak, akkor ezek a teaszűrőszerű bélrendszerünket egy nagy lukú tésztaszűrővé fogják változtatni. Tehát azok a lukak, amik nem lennek szabad, hogy akkora ablakot nyissanak a mi bélrendszerünkön, szabadon tátonganak, és egy csomó testidegen fehérje, aminek nem lenne szabad, hogy bejusson a szervezetbe, bejut. Elkezd keringeni a szervezetben, és hozzá kapcsolódik a saját szöveteinkhez. Mindig kérdezem azt, hogy olyan lüke a saját szervezetünk, hogy a saját testünk sejtjeivel szemben ellenanyagot termel. Hát csak úgy, hogy becsapjuk. Mivel? A táplálkozással. Bekerül a szervezetbe, hozzákapcsolódik a saját szöveteinkhez, és egy immunreakciót vált ki, és a szervezet saját maga ellen fordul. Ha látjuk a számokat, ezek az immunbetegségek minden évben többszöröződnek. Köszönhetően annak, amit eszünk, és amit beviszünk, azt nem látható módon növényvédőszerek, színezékek és olyan vegyületek, amik se nem hazaiak, olyan ételek, se nem magyar, se nem biztos helyről származók, hanem levesszük az áruház polcára. Amit elrontottunk a hosszú évek, évtizedek alatt, azt próbáljuk a táplálkozással szépen lassan visszahelyezni, tehát egy optimális működést, optimális üzemanyagot biztosítsunk azoknak a sejtjeinknek is, amelyek a kijavító mechanizmusokért felelnek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mik azok az alapvető életfolyamataink, amiket csinálunk, evés, mozgás, gondolkodás, immunrendszer, szaporodás, külső idegrendszeri kapcsolódás a környezethez, mindenre energiá, mindennek energiára van szüksége. Ennek az energiának a megtermeléséhez szükséges a mitokondrium, abban lévő kis forgó atomerő van a nanomotor, és őt hajtja meg a deutérium, mentes deutérium szegény víz. Abban a pillanatban, hogyha mi a táplálkozásunkkal magas deutérium tartalmú ételeket viszünk be, beszéltünk az ultrafeldolgozott, többszörösen hevített feldolgozott élelmiszerekről, de akár a gyümölcsökről és a nagy víztartalmú gyümölcsökről, akkor ez a kijavító mechanizmus, ezek a nanomotorok leblokkolódnak, és nem lesz energiánk ahhoz, hogy mi ezeket a pici kis hibákat kijavítsuk. Innentől kezdve deutérium csökkentett táplálkozás, vagy deutérium csökkentett víz, mind a kettő tulajdonképpen hasonló szerepet tölt be az életünkbe, de a deutérium csökkentett vízre akkor van szükség elsődlegesen, ha már akutan kialakult betegség, daganatos betegség, immunbetegség, cukorbetegség van, ott azonnali igény a deutérium csökkentés. A tartósabb, megbízhatóbb deutérium mentes környezet viszont a táplálkozás, a hagyományos módon tartott, fűvel legeltetett, négylábú állatoknak húsa, zsírja, belsősége biztosítja.
2: Dr. Serkeny Csabának köszönjük szépen a beszélgetést!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kátai Németh Vilmos és Vitézi Dávid a legkedveltebb miniszterek között. Csak az év végétől indulhat a gyógyszerészi vényírás. Fellendülést hozott a június a használt autópiacon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kátai Németh Vilmost és Vitézi Dávidot kedvelik a legtöbben az új miniszterek közül a Medián júniusi kutatása alapján, amelyről a HVG számolt be. A felmérés az új kormánytagok ismertségét és népszerűségét vizsgálta. Azok körében, akik ismerik az adott politikust, Kátai Németh Vilmos és Vitézi Dávid végzett az élen. 82-82%-uk szívesen látná őket fontos politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb Fostofer Ágnes házelnök lett 80%-kal. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid, Orbán Anita és Kapitány István áll az élmezőnyben. A kutatás szerint Magyar Pétert szinte minden megkérdezett ismeri, és 72%-uk szívesen látná fontos politikai szerepben. Szeptemberben még nem, legkorábban csak az év végén indulhat el gyógyszerészi vényírás. A halasztást az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának, a döntés pedig informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolták. A változás azt jelenti, hogy a krónikus betegek egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani bizonyos receptjeiket. A tárca szerint a körülbelül 3 hónapos csúszásra azért van szükség, mert nem készültek el időben az e-recepthez kapcsolódó informatikai fejlesztések. A gyógyszerészi vényírás célja eredetileg az lett volna, hogy egyszerűbbé tegye a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltását és csökkentse az orvosi rendelők terhelését. Fellendülés hozott a június a hazai használt autópiacon egy nagy járműhirdetési portál adatai szerint. Éves összevetésben 19 000-rel 385 000 fölé nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagosan futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent. A kínálati átlagár ugyanakkor a

0: tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra emelkedett. A portál szerint a magasabb árszint részben a kínálat minőségének javulását mutatja, hiszen a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye 179.000-ről 171.000 kilométerre mérséklődött. Az autók átlag életkora is csökkent 13-15 évről 12,6 évre. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő veszi át az egyedi méltányossági gyógyszer támogatási kérelmek elbírálását. Az országgyűlés elfogadta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, amelynek értelmében a feladat a Batthyány Stratmann László alapítványtól került a NEAC-hoz. A kormány indoklások szerint az alapítvány működése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, miközben a NEAC rendelkezik azokkal a finanszírozási és árkontroll eszközökkel, amelyek szükségesek a támogatás kérelmek kezeléséhez. A módosítás célja az átláthatóbb, szakmailag megalapozottabb és a betegek számára hatékonyabb rendszer kialakítása. Az egyedi támogatások különösen azoknál a betegeknél fontosak, akiknek a kezelése más módon nem vagy csak nehezen finanszírozható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A következő napokban térségünkben lehűlésre kell készülni. A maximumok 26-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Egy óra után járunk 4 perccel. Július 19-e van vasárnap, örök tovább a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ebben az órában is hozom a kiváló helyi érdekességeket. Érdemes mindenképp velem rádiózni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Kicsit kertészkedünk, mert egy balkonládában is teremhet paradicsom, egy közösségi kertben pedig nem csak zöldség és gyümölcs nőhet, hanem egy valódi lakóközösség is. Debrecen idén is csatlakozott a Magyarország legszebb konyha kertje programhoz. A Vénkerti Közösségi Kert Debrecen első ilyen kezdeményezése volt, a Túcós kertben pedig a nagy érdeklődés miatt már újabb kertet alakítottak ki ezzel kapcsolatosan. Erről beszélgettek nemrég a DTV-ben Nagy Gyulánéval, a Vénkerti Közösségi Kert vezetőjével, valamint Nagy Bujdosó valamint Nagy Bujdosó Máriával, a Túcoskerti Közösségi Kert vezetőjével.
2: Nálunk az a titok, hogy jó közösség alakult ki. Idősek, fiatalok, gyerekek együtt dolgoznak, aztán jókat beszélnek, bebeszélgetnek, tornáznak, fikendeznek. Ott este 10 óráig, fél 11-ig még minden van. A gyerekeknek külön játékok vannak, az idősebbek csak beszélgetnek, a fiatalok pedig egészen más, tehát mindennel, nem csak termelés folyik, tehát a közösségépítés is egy fő feladatunk, ami működik is nálunk kiválóan.
3: Ugye sokszor éri az a vád a városiakat, hogy nekik nincs kedvük kertészkedni, meg nincs idejük rá, de valójában az az igazság, hogy nagyon sokan vágynának arra, hogy legyen saját termelésű zöldségük, gyümölcsük, és a közösségi kertek pont ezt az igényt tudják kielégíteni. Tehát itt a Tóci, ami a Debrecen legnagyobb lakótelepe, és már a második ilyen kertet kell nálunk megnyitni, mert akkora az érdeklődés iránta. És igen, ott van az, hogy nagyon szeretnek kertészkedni az emberek, mert nem csak az, hogy utána hazaviszem a paradicsomot, hanem tényleg ez egy nagyon jó terápia. Nem véletlen, hogy ma már létezik az, hogy kertterápia nagyon sok esetben. Nagyon jól esik a városi embernek is az, hogy vagy reggel, vagy munka után kimegy a kertbe, kicsit ott elmatat, és már is máshogy indul a nap, vagy máshogy végződik. És én ezt látom, hogy ez a igény is megjelenik ezeknél a kerteknél elég erősen.
2: 2020 júniusában adták át a kertünket, akkor volt a Debrecenben a Zöld Város program, és a parkokat, játszótereket, a Borsos villát akkor újították fel, és az a debreceni önkormányzat akkor döntött úgy, hogy a egyetemi közösségi kert mintájára csak magas ágyásokban közösségi kertet hoz létre. A Vénkert városrész is elég nagy, nem közelíti meg a Tócos kertet, de elég nagy ahhoz, hogy rengeteg volt már első alkalommal a jelenkező. A főkertészünk és Barcsa Lajos alpolgármester adta át a kertet, és három dolgot kértek tőlünk. Az egyik az, hogy legyen zöld, bio és közösségépítő. Ezt már az első évben teljesítettük, azóta tovább léptünk, mert nem csak ezt tűztük ki magunk elé, hanem azt, hogy mennél több embert vonjunk be a kertészkedésbe, mennél többen jöjjenek és csodálják meg a kertünket, és mennél többen kezdje a füvet takarítsák el az udvarról, és magasrágyások le legyenek, és saját termést termesszenek. Nekünk évente körülbelül olyan 100-150 gyermek, fiatal, idős a látogatónk, akiknek a tapasztalataikat átadjuk, megmutatjuk a kertet, és hát tulajdonképpen ezzel is inspiráljuk őket, hogy mindenki kezdjen el kertészkedni.
3: Meglepően sokat, ha az ember egy kicsit átgondolja, hogy mit, mikor és hova ültet. Tehát lehet elkezdeni már ősszel, télen, amik majd hagyma, vagy nagyon sok esetben spenót, sóska, az majd tavasszal beérik, ilyen lehet a borsó is, utána jöhet a borsót, már leszettük, paprika, paradicsom, palánta, cukkini, padlizsán. Mi azt szoktuk javasolni, mikor hozzánk kerül egy új tag, hogy igenis süljön le otthon, és rajzolja föl, akár méretarányosan, és tervezze meg, hogy mit hova, és meglepő módon sok mindenbe fog férni az okos elhelyezéssel. Tényleg én magamat tudom példaként hozni, sose gondoltam volna, hogy hogy annyi cukkinit tudok termelni egy ilyen kis területen, amellett, hogy más növény is van ezen a kis területen, hogy még a fagyasztóba is kerül belőle, mert frissen nem tudjuk elfogyasztani.
2: Az az igazság, hogy kétféle dolgot használunk. Az egyik a boltokban vásárolható biószereket, amiből inkább kevesebb fogy nálunk. talán inkább termésserkentő az, ami több. A többit magunk saját tapasztalatunk alapján alakítottuk ki. Ilyen például a zöld trágyalé, amivel avval öntözünk. Akkor a tej, a szódabikarbóna, a kávézac, a tejafilter, a csalán, a védőnövények sokasága az ágyásokban vagy az ágyások környékén, ami véd a rovarok ellen. Tehát mi rengeteg olyan levet használunk tulajdonképpen, és olyan konyhában is használt anyagot, amit felhasználunk a kertünkben. Kipróbáljuk, jónak tapasztaljuk, használt, és utána használjuk. A levéltető ellen például kiváló a káliszappan. Meg a kis katicák, mert mi a kertben húcoltuk egyik ágyásból a másik ágyásba, például tavaly a katicabogarat, hogy mindenkinek legyen, és igen, elpusztította a levéltető.
3: Ugye a mi kertünket 2022-ben adták át, ahogy említette is. Nyilván az első útunk az Erzsikéjékhez vezetett a Vén kertbe, pont ezért, mert náluk már ott volt akkor már 2 éves tapasztalat. Így nyilván az indulásban ez segített, és ugyanígy így, úgy tudom, az új kerti kertben is ez volt, és ugyanígy fogjuk a legújabb Tócós kerti kertnél is, hogy persze jöjjenek, cseréljünk tapasztalatot. Aztán nyilván mindegyik kerttel indul a saját útja, mert mindegyik kertnek más a fekvése. Vannak árnyékosabb kertek, mi például a jóval naposabb kertek közé tartozunk, tehát nálunk már azonnal utána kellett nézni, hogy hogyan mulcsoljunk, hogyan takarjunk, mert ezekre oda kellett nagyon erősen figyelni, de nyilván igyekszünk a tapasztalatokat megosztani, és ha olyan rendezvény vagy olyan program van, akkor együttműködni, és azért tartani a kapcsolatot. Most azokról a szerekről beszélünk, amik nem az erős vegyszerek, tehát nem erős permetszerek vagy műtrágyákról van szó, de a mi kertjeinkben is akadhat olyan helyzet, hogy megjelenik egy-egy kórokozó, vagy a mi kertünk, a Tócos kerti az elég erős gyümölcsösben. Ugye mi az önkormányzattól a faültetési program keretében 6 gyümölcsfát kaptunk gondozásra, ezek a kerten kívül vannak, de már belül a kerten belül is van több gyümölcsány. Ezeket csak kell lemosó permettel kezelni, itt is olyan szerekhez nyúlunk, amiket lehet kénes lemosás, például ezek ilyesmikre kell gondolni, tehát nem erős gombaölő szerek. Illetve nálunk is ezek a termésserkentő, növényerősítő szerek, amiket használni szoktak a saját készítésű kis lötyik mellett a tagjaink. Ezeket nyilván most nem fogok mondani termékneveket, de ha egy kertész nyitott szemmel jár az interneten, ezeket azért észrevesz, hogy melyek ezek a népszerű szerek, amiket a biokertek használnak.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Hamisítatlan olasz életérzés, tengerparti romantika és fülbemászó világslágerek várnak ránk július 29-én, este 8:30-tól Debrecenben. A Nagy Erdei Szabadtéri Színpadon az Erkel Színház művészei keltik életre az Anconai Szerelmesek című fergeteges zenés komédiát. Cseke Péter rendezésében egy zseniális, humoros, szerelmi káosz kellős közepébe csöppenünk, ahol a fülbemászó dallamok mellett a rekeszizmok sem pihennek majd. Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93-et a Sunshine FM Debrecen, ez még mindig a Civis Aktuál, és több az eladó ingatlan, kevesebb a vevő, miközben Debrecenben soha nem látott ütemben épülnek új lakások. Megtorpant a lakáspiac, vagy csak épp átrendeződik? Erről beszélgettek korábban a debreceni televízióban Timkó Zoltán ingatlanpiaci szakértővel a debreceni lakáspiac helyzetéről.
2: Többrétű a helyzet, tehát nem egy okra vezethető vissza a most 2026 második negyedévében kialakult ingatlanpiaci viszony, hanem gyakorlatilag több egymáshoz összekapcsolódó ok az, ami ezt generálta. Az egyik ugye az, amit a felvezetőben is ön említett, hogy bővül a piac új építésű szegmense. Ezáltal, hogy több mint 900 új építésű lakásra van most kilátás. Egyébként mellesleg jegyzem meg, hogy ez nem 900, hanem a jövőben ez összesen gyakorlatilag az elkövetkezendő másfél év, két évben ez 2100 lesz. Ez nyilván a használt lakások, használt ingatlan a piacára a presszióval hat. Természetesen az, hogy a kevesebb tranzakció, kevesebb érintés számot érzünk, ez is egy valóságos helyzet, de minden összefügg mindennel, tehát az, hogy az ingatlan piacon nő a kínálat, az egyrészt nem csak az új építésű ingatlanok területének bővülése, hanem egyrészt azért, mert a használt ingatlanok piacán rengeteg elfáradt ingatlan van. Tehát olyan túlárazott, konok módon beárazott ingatlan, ami gyakorlatilag a 2026-os év sem az első, sem a második negyedéves piaci trendjeinek nem megfelelő módszerekkel van árazva, hanem egy már elmúlt, nem létező ingatlan piac növekedési viszonyait próbálták átültetni a tulajdonosok szakember bevonása nélkül gyakorlatilag ugye a jelenlegi helyzetben. Ezek az ingatlanok ott pihennek a különböző portálokon, vagy a kertkapukon, vagy bárhol elhelyezett molinókon és táblákon, de valójában telítik az ingatlanpiacot, tehát teherként vannak ott, és egyfajta félrevezető forrás a tájékozódni akaró számára. Nekem azért elég nagy rálátásom van az ingatlanpiac debreceni szegmenseire, és itt a közvetítőkre gondolok többek között. Nagyon sokukkal tartok közvetlen, akár napi kapcsolatot is. Természetesen mindenki megteszi a magáét. Próbálják tájékoztatni a kialakult helyzetről az embereket. Van, aki maga is utána olvas, utána néz, figyeli a híreket, nézi a trendeket, nézi a változásokat, viszont nagyon sokan nem hajlandóak tudomásul venni, hiszen reménykednek egy olyan bevételben, ami már soha nem lesz meg. A túlkínálatnak ugye nézzük a másik részét, ugye a kereslet csökkenést. Egyrészt ugye volt egy kiváló otthonstart program, aminek volt egy iszonyatos felszívó ereje, ez gyakorlatilag egy 20%-os keresletnövekedést okozott durván, tehát ez most nem pontos statisztikai adat, de nagyjából 20%-ot okozott az elmúlt év őszén. Ez szépen lassan lecsökkent. 2026 második negyedévére ez jelentős csökkenésen ment keresztül, hiszen rengetegen vásároltak az otthonstart igénybevételével. Ma is vesznek otthonstarttal, mindennapi tranzakciók vannak otthonstarttal, tehát ez nem úgy kell érteni, hogy megszűnt, és senki nem akarja igénybe venni, de természetesen az, hogy van egy gazdasági, úgymond bizonytalanság érzés a lakosságban, a jövőre nézve, ugye ezért vannak körülmények a világban, amelyek nem változtak. Tehát egy csapásra nem lett jobb sem határunkon túl a helyzet, és gyakorlatilag Magyarországon belül is folyamatok vannak, amelyek mint folyamat nem zárultak le. Azzal, hogy az elmúlt szűk egy évben az ingatlanpiacok az ingatlanpiac árnövekedése, illetve a reálbérek növekedése nem exponenciális viszonyban vannak egymással, ezzel gyakorlatilag nő a rés. Tehát akkor, amikor arról kell dönteni egy családnak, mindegy, hogy most házpiac, lakáspiac, nincs jelentősége, hogy új vagy használt, és akkor, amikor Debrecen agglomerációjában 80 millió forint magasságában új családi házat vehetek, pár kilométerre a város határtól, az erős elgondolkodtatásra késztet sokakat. Ahol már 1.100.000-200.000 forint magasságában vehetek, nézetméterenként természetesen, újépítésű ingatlant. Ne gondoljunk itt a luxus beruházásokra, jó? És ne a kiemelt, preferált, divatos övezetek, egyetem közeli, nagy erdei övezetekre gondoljunk, hanem a hétköznapi polgári lakónegyedekre, ahol lehet a mai napig, és még most ezután lesz igazán nagyban választék. Ilyen áron. Akkor ezen az áron, vagy közel hasonló áron miért vegyem meg a Tócos kerti panelt? Még ha az fel is van újítva. Hiszen a társasház maga műszakilag az 1980-as, 90-es évek között épült. Tehát annak minden egyes ágense ordít a felújításért. Az egy 86-88 lakásos közösség közös döntése.

0: Café a Sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a...

0: Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a Sóstói Nyár Központjában, a Sóstó Gardenben.
1: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is, a muricsinház.hu és a vidor.eu oldalakon.
2: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Sőjök Tamás aláírta az alaptörvény módosítást. Kátai Németh Vilmos és Vitézi Dávid a legkedveltebb miniszterek között. Csak az év végétől indulhat a gyógyszerészi vényírás. Fellendülést hozott a június a használt autópiacon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Sőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, amely az ő köztársasági elnöki megbízatását is megszünteti. A köztársasági elnök közösségi oldalán jelentette be döntését, és azt mondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete mérlegelése után eleget tesz alkotmányos kötelezettségének. A változtatás több közjogi területet is érint. Módosulnak az alkotmánybíróságra, a bírósági vezetőkre és az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok. Csökken a sarkalatos törvények köre is, eltörlik a költségvetési tanács vétójogát is. Kátai Németh Vilmost és Vitézi Dávidot kedvelik a legtöbben az új miniszterek közül a Medián júniusi kutatása alapján, amelyről a HVG számolt be. A felmérés az új kormánytagok ismertségét és népszerűségét vizsgálta. Azok körében, akik ismerik az adott politikust, Kátai Németh Vilmos és Vitézi Dávid végzett az élen. 82-82%-uk szívesen látná őket fontos politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb Fostofer Ágnes házelnök lett 80%-kal. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid, Orbán Anita és Kapitány István áll az élmezőnyben. A kutatás szerint Magyar Pétert szinte minden megkérdezett ismeri, és 72%-uk szívesen látná fontos politikai szerepben. Szeptemberben még nem, legkorábban csak az év végén indulhat el gyógyszerészi vényírás. A halasztást az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának, a döntés pedig informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolták. A változás azt jelenti, hogy a krónikus betegek egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani bizonyos receptjeiket. A tárca szerint a körülbelül 3 hónapos csúszásra azért van szükség, mert nem készültek el időben az e-recepthez kapcsolódó informatikai fejlesztések. A gyógyszerészi vényírás célja eredetileg az lett volna, hogy egyszerűbbé tegye a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltását és csökkentse az orvosi rendelők terhelését. Fellendülés hozott a június a hazai használt autópiacon egy nagy járműhirdetési portál adatai szerint. Éves összevetésben 19 000-rel 385 000 fölé nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagosan futás teljesítménye és átlag életkor

0: árfolyamára is csökkent. A kínálati átlagár ugyanakkor a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra emelkedett. A portál szerint a magasabb árszint részben a kínálat minőségének javulását mutatja, hiszen a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye 179 000-ről 171 000 kilométerre mérséklődött. Az autók átlag életkora is csökkent 13-15 évről 12,6 évre. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő veszi át az egyedi méltányossági gyógyszer támogatási kérelmek elbírálását. Az országgyűlés elfogadta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, amelynek értelmében a feladat a Batthyány Stratmann László alapítványtól került a NEAC-hoz. A kormány indoklások szerint az alapítvány működése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, miközben a NEAC rendelkezik azokkal a finanszírozási és árkontroll eszközökkel, amelyek szükségesek a támogatási kérelmek kezeléséhez. A módosítás célja az átláthatóbb, szakmailag megalapozottabb és a betegek számára hatékonyabb rendszer kialakítása. Az egyedi támogatások különösen azoknál a betegeknél fontosak, akiknek a kezelése más módon nem vagy csak nehezen finanszírozható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A következő napokban térségünkben lehűlésre kell készülni. A maximumok 26-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Csodás vasárnap délután, drága Sunshine-er, én Mara vagyok. Töltsük együtt az elkövetkezendő 4 órát, én hozom a térség ritmusát és a legtudibb infókat. Az órát most megkezdem Swedish House Mafiával és a Véd Szólanggal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

Sok jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Július 19-én az Emiliák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig. De köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Érdekességek is vannak a mai napon. Többek között 334 éve kivégezték a szálami boszorkányokat. A mai napon született Samuel Colt, a forgótáras revolver feltalálója, 212 éve. 178 éve a New York államban lévő Seneca Falls-ban a nők jogaival foglalkozó konferenciát tartották. Szintén a mai napon 147 éve született Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Ha esetleg nem tudnál hozzá kötni egy művet, akkor a Kincskereső kiskörmönt fixen olvastad te is. 74 éve megkezdődött a magyarok számára legsikeresebb olimpia, a 15. újkori nyári olimpia Helsinki-ben. Marilyn Monroe számára is fontos volt ez a mai nap, hiszen először lépett kamerák elé 80 éve. 43 éve pedig bemutatták az első CT készülékkel készült háromdimenziós képet egy emberi fejről. Viszont ha szereted a koktélokat, akkor július 19-et te napod, hiszen hivatalosan is a Daiquiri világnapja van. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de nagyon fontos, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A következő percekben pedig a belga DJ-vel és producerrel Lost Frequencies-szel megyünk tovább, aki az Are You With Me, a Reality és a Where Are You Now című slágerekkel vált világhírűvé, több mint 36 millió havi Spotify hallgatóval, továbbra is a világ egyik legnépszerűbb elektronikus zenei előadója. 2026-ban is aktívan turnézik, olyan ikonikus helyszíneken lép fel, mint a Tomorrowland, Ibiza és számos európai fesztivál. A legújabb megjelenései között szerepel a Listen to Me és a So Much Beauty, amelyek tovább erősítik egyedi, dallamos house stílusát. Amivel pedig most a Sunshine-on megyünk tovább, az nem más, mint a Head Down 2024-ből.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A címvédő argentin és az Európa-bajnok spanyol válogatott is veretlenül menetelt a vasárnapi döntőbe. A Luis de la Fuente szövetségi kapitány által irányított európaiak nagyon magabiztosan vívták meg a saját selejtező sorozatukat. Veretlenül 5 siker mellett egy döntetlennel végeztek az E-csoport élén. A VB-n hiába kezdtek meglepetésre gól nélküli döntetlennel a zöldfoki köztársaság ellen, ezután megállíthatatlannak bizonyultak, és csak egyetlen egy gólt kaptak. A spanyolok összesített gólkülönbsége 36-3, a világbajnokságon pedig 13-1. A Lionel Messi fémjelezte, Argentina a dél-amerikai selejtezők során háromszor annyi mérkőzést vívott, mint a VB döntős riválisa, de 12 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel az élen zárt, így magabiztosan jutott tovább a tornára. A VB-t jól kezdte, csoportjában 3 sikerrel az élen zárt, a 8-at döntőben jutásért csak hosszabbításban múlta felül a zöldfokiakat, miként a legjobb 8 között a Svájcot is. A fináléba kerülésért pedig Anglia ellen kellett hátrányból felállni a Lionel Scaloni szövetségi kapitány tanítványainak. A címvédő összesített gólkülönbsége 50-17, a világbajnokságon pedig 19-7. Ami a két döntős közös VB történetét illeti, az viszonylag röviden összefoglalható. A labdarúgás csúcseseményén ugyanis eddig mindössze egyszer játszottak egymással, mégpedig 60 évvel ezelőtt. Az 1966-os tornán vívott csoportmérkőzés a spanyolok számára rossz emlékű, dél-amerikai ellenfelük ugyanis 2-1-re győzött. Az azóta eltelt 6 évtized során a két fél mindössze 6 barátságos meccset játszott egymással, ezek közül a legutóbbit 2018-ban Madridban. Annak felidézés viszont az argentinoknak lehet fájdalmas, a spanyolok ugyanis akkor 6-1-re nyertek. Érdekesség, hogy Spanyolország és Argentina idén március végén találkozott volna az úgynevezett finalissima, azaz a Copa America és az Európa-bajnokság győztesének összecsapásán Katarban. Ezt a meccset azonban az iráni háború miatt törölték.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Kamrad, I Believe, ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szólnálunk. A következő percekben pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházen a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat viszont arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállás Nyírjesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, hiszen építik a kerékpárutat és körforgalmat is. Míg mindig tart Szerencsés Nyíregyháza között a Vágányzár, Rakamazon két helyen átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Viszont Debrecenben az Epreskert utca 83 szám és a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás történik, mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát pedig lezárták és irányonként csak egyet sáv járható. Szintén Debrecenben a 471-es főúton, a Mikepércsi úton, az 1-es és a 2-es kilométer között pedig szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Most viszont a vonattal közlekedőkhöz szólnék, nagyon fontos, hogy Debrecenben a vasútállomáson a Nyíregyháza felől érkező személy és intercity járatok statikai okok miatt nem állnak meg az aluljáró feletti vágány szakaszon. Csak azután ezért arra kérik az utasokat, hogy erre számítsanak. Segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig BB Rexától a New Religion-t játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Villám gyorsan elrepült a Sunlight első órája, a következő órában fogunk majd horoszkópozni, és foglalkozunk majd az egészségünkkel is, de hogy miről fogok beszélni, az még egyelőre maradjon az én titkom. Az óra búcsúdalát pedig Tiesto hozza, aki a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus zenei előadója, Grammy-díjas holland DJ és producer, olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a The Business, a Laylow, és még sorolhatnék rengeteget. 2026-ban világszerte turnézik, rendszeresen fellép Las Vegasban, Ibizán és a legnagyobb nemzetközi fesztiválokon, miközben továbbra is új zenékkel és látványos sokkal tartja magát az elektronikus zene élvonalában. Az óra búcsúdalaként játszom tőle a Don't Be Shy-t 2021-ből, utána egy pici PH érték, majd a legfrissebb híreké a terep. Maradj velem, visszavárlak!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira, a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza,

0: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
1: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
0: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
1: Utazz bárhová egyszerűen.
0: Töltsd le az Uber alkalmazást,
1: vagy hívd az 555-555.
0: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
1: Készen állsz az új kalandra?
0: 55 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
6: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Súlyosabb büntetést kérnek a halálos bántalmazás ügyében. Idős asszonytól lopott pénzt egy javítás után hetekre lezárnak egy debreceni megállóhelyet. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Súlyosabb büntetést indítványozott a debreceni fellebbviteli főügyészség annak a két férfinak az ügyében, akiket első fokon különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítéltek el. Az ítélet szerint a vádlottak 2022. júniusában italozás után kerültek szóváltásba ismerősükkel, majd több órán keresztül bántalmazták. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rövid időn belül meghalt. A debreceni törvényszék az egyik férfi 14 év társát 13 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte, feltételes szabadságra pedig nem bocsáthatók. Az ügyészség szerint a bántalmazás elhúzódó szenvedést okozott, ezért az ítélő táblától lényegesen súlyosabb büntetés kiszabását kérik. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint egy javítási munka után elvette egy idősasszony megtakarított pénzét körös szakállon. A vádirat szerint a román férfi két ismerősével együtt esőcsatornajavítás vállalt a településen, majd január végén egy egyedül élő sértetnél is munkát végeztek. Amikor az asszony elővette a pénzét, hogy kifizesse őket, a vádlott meglátta a nejlonzacskóban tartott készpénzt, belenyúlt és egy mozdulattal elvette az 500 ezer forintot. Ezután sietve távozott az ingatlanból. A rendőrök rövid időn belül lefogták és megtalálták nála a pénzt, amelyet az elvégzett munkadíjának levonása után visszaadtak a sértetnek. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Távhő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megállóhelyet, közölte a DKB. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megállóhelyen áll majd meg. A Zégner tér irányába közlekedő 3-as és 3A trolibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Bajik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-H-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. A változás érinti a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatokat is. Az ideiglenes megállóhely körülbelül 30 méterrel hátrébb található. Komplex energetikai korszerűsítés indul 20 hazai mentőállomáson, köztük a debreceni állomáson is, közölte az Országos Mentős Szolgálat. A Jedlik Ányos Energetikai Program keretében megvalósuló beruházás célja, hogy az érintett mentőállomások energiahatékonyabban és környezetkímélőbb módon működjenek. A fejlesztések során megújul az épületek hőszigetelése és nyílászárójának egy része, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamosállózatokat építenek ki, valamint napelemes rendszereket is telepít. A program Debrecen mellett többek között Békés Csaba, Eger, Fehérgyarmat, Miskolc, Szolnok és Tatabánya mentőállomását is érinti. Az Országos Mentőszolgálat szerint a korszerűsítés hosszú távon csökkentheti az energiafelhasználást.

0: felhasználást és az üzemeltetési költségeket. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A közbeszerzés értesítő adatai szerint a beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előttetőt alakítanak ki. Emellett korszerűsítik a meglévő főépület melletti kézilabda pálya burkolatát, valamint megújul a pálya melletti palánkrendszer és a víz elvezetés is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Csökken a pollen terhelés városunkban is, a családféli pollen koncentrációja most közepes szintet ér el. A maximumok a következő napokban 26-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte megkezdem az órát Miley Cyrus-szal és az End of the World-el.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Két perjú után a Sunshine-on Katályi a terep, aki összegyűjtötte, mit jósoltak már a július 19-ére a csillagok.
2: Itt az ideje, hogy a kos átgondolja, hogy milyen munkakörnyezetben tud valóban kibontakozni. Nem feltétlenül kell új lehetőséget keresnie, inkább azt érdemes felismerni, hogyan tudna stabilabb alapokat teremteni a jelenlegi feladatai közt. A bika vállát súlyos teherként nyomja a felelősség, de fogja fel ezt úgy, mint fejlődési lehetőséget. Ma a csapatmunka kiemelt szerepet kap. Az ikrek jó, ha tudja, hogy a siker mindig az önbizalommal kezdődik. Most könnyen felismerheti saját értékeit és bátrabban vállalhatja fel az ötleteit. Bár a rák szereti kényelmesen elbújva végezni a feladatait, most itt az ideje, hogy előlépjen, sőt, előrelépjen, és vezesse a többieket. Ragyogó ötletei vannak, mondja ki őket hangosan. Az oroszlán töretlen lendülettel halad a célja felé, azonban néha nem árt egy kicsit lassítani, megállni és finom hangolni, hiszen az átgondolás legalább olyan fontos része a fejlődésnek, mint a cselekvés. A szűz olyan emberekkel kerülhet ismét kapcsolatba, akik korábban is fontos szerepet játszottak az életében. Ezek az emberek ráadásul most új lehetőségeket is megnyithatnak. A mérleget a munkahelyén komolyabb felelősségek találják meg, de ez egyben azt is jelenti, hogy egyre inkább megbíznak önben. Most vezetői készségei és együttműködési képessége egyaránt előtérbe kerülhet. A Skorpiónak így a hét elején még hatalmas a lendülete, csak vigyázzon, hogy ne vállalja túl magát, fárasztó lesz ez a hét, és olykor meg kell tanulnia nemet mondani. Az elmúlt hónapok bizonytalansága után a nyilas számára most végre kezd kirajzolódni egy olyan irány, ami hosszabb távon is motiváló lehet. Most úgy érzi, végre saját kezébe tudja venni élete alakulását. A bak minél inkább értékeli mindazt, amit már elért, annál könnyebben csökkenhet a belső feszültsége. Ne csak arra fókuszáljon, ami nincs, legyen hálás azért, ami van. Kedves vízöntő, a sikerhez nem csak jó ötletekre, hanem következetes napi rutinra is szükség van. Ez pedig sajnos néha túl nagy kihívást jelent önnek, mert mindig talál valamit, ami elviszi a figyelmét. Próbáljon meg fókuszálni. A halak úgy érzi, hogy most érkezett el az ideje annak, hogy egy régóta halogatott feladatot végre elvégezzen. Ha túl lesz rajta, hatalmas teher gördül le a válláról.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont Sophie and the Giants-el és a Sharap and Dance-el megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A nyári időszak egyik legkedveltebb kikapcsolódási formája a strandolás. Azonban a felhőtlen pihenés érdekében fontos, hogy odafigyeljünk a biztonságra. A vízi balesetek nagy része néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhető. Mielőtt vízbe megyünk, mindig tájékozódjunk a fürdőhely szabályairól, és lehetőség szerint csak kijelölt strandokon fürödjünk, ahol vízimentők is szolgálatot teljesítenek. Soha ne ugorjunk ismeretlen mélységű vízbe, mert ez súlyos sérülésekhez vezethet. Különösen fontos, hogy ne menjünk vízbe alkohol hatása alatt, mivel ez ronthatja az ítélő képességet és a reakcióidőt. Étkezés után is érdemes várni egy rövid ideig, és felhevült testtel ne ugorj hirtelen a hideg vízbe, mert a szervezetet hirtelen hőmérsékletváltozás érheti. A gyermekeket a víz közelében egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni, míg a sekély víz is veszélyes lehet, ezért a szülők folyamatos figyelme elengedhetetlen. Ha szükséges, használjunk megfelelő méretű úszó mellényt, különösen azoknál a gyerekeknél vagy felnőtteknél, akik még nem tudnak biztonságosan úszni. Nyílt vizeken mindig figyeljük az időjárást és a jelzéseket. Erős szél, vihar vagy villámlás esetén azonnal hagyjuk el a vizet. Fontos az is, hogy ne ússzunk túl messzire a parttól, és mindig ismerjük a saját fizikai határainkat. A strandolás akkor igazán élvezetes, ha biztonságban érezzük magunkat. Egy kis odafigyeléssel pedig nem csak a saját, hanem családtagjaink, valamint barátaink testi épségét is megóvhatjuk. Szóljon a nyár a pihenésről, a feltöltődésről és a kellemes élményekről, baleset nélkül. És nem csak nyáron, egész évben is elengedhetetlen a jó zene, Riannával és a Diamonds-szal lüktetünk tovább a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Shine bright like a diamond.

Noi után elérkeztünk a Sunlight fél idejéhez. A következő órában fogunk horoszkópozni, és ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de nagyon fontos, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A reklámot és a legfrissebb híreket követve visszatérek. Maradj velem, találkozunk a következő órában is, hiszen az a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utazás, kellemes hétvégét kívánok önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza, Sóstó-Gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszlóváros belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakotterten kívül is sebességkorlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt. És nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat és balesetmentes közlekedést.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Közésképzést indított a CETL és a Debreceni Szakképzési Centrum. Változik a 90Y-os éjszakai járat útvonal a Debrecenben. Ideiglenes megállóba kerülnek a járatok a Burgundia utcánál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Közös logisztikai képzési programot indított a CETL Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum. A júliusban elindult 3 hónapos képzésben összesen 21-en vesznek részt, köztük álláskeresők és olyan munkavállalók is, akik tovább szeretnék fejleszteni szakmai tudásukat. A résztvevők modern logisztikai technológiákkal és iparági megoldásokkal ismerkedhetnek meg, miközben a munkaerőpiacon is hasznosítható naprakész tudást szereznek. A program során betekintést kapnak a CETL Debrecen működésébe és a vállalatnál elérhető karrier lehetőségekbe is. A sikeresen végzők később jelentkezhetnek a cég nyitott pozícióira. A vállalat szerint az együttműködés a térség szakember utánpótlását és a helyi tehetségek fejlődését is támogatja. Változik a 90Y-os éjszakai buszjárat útvonal a Debrecenben a belvárosi nyári forgalmi rend miatt, közölte a DKV. Július 17-e és augusztus 30-a között péntekenként 18 órától vasárnap 18 óráig a Piac utca, Kossuth utca és Miklós utca közötti szakasza a sétáló utca lesz. A lezárás idején a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járatok nem érintik a Kistemplom és a Petőfi tér megálló helyeket. A buszok a Kossuth utca, Széchenyi utca, Tisza István utca, Antal József utca, Erzsébet utca nagyállomás útvonalon közlekednek. A terelő útvonalon a debreceni törvényszék, a Tisza István utca és az Antal József utca megálló helyeken lehet felszállni. Távfő felújítási munkák miatt hetekre lezárják Debrecenben a Burgundia utca elnevezésű megálló helyet, közölte a DKV. A lezárás július 20-án hétfőn üzem kezdettől augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig tart. A munkák ideje alatt több járat és ideiglenes megálló helyen áll majd meg. A Zégnár tér irányába közlekedő 3-as és 3A trollibuszok, valamint a Tégláskert utca, a Széna tér és a Bajik András utca irányába tartó 14Y-os, 15-ös, 15H-s, 15Y-os és 15Y-h-s autóbuszok a megszokottól eltérő helyen állnak meg. Pár év alatt megduplázódott a dolgozói létszám a Richter debreceni biotechnológiai telephelyén. A gyógyszeripari vállalat helyi központja ma már csak nem 700 munkavállalót foglalkoztat, köztük több száz magasan képzett szakembert. A debreceni biotechnológiai telephely a cég növekedésének egyik fontos motorja, ahol világpiacra készülő gyógyszereken dolgoznak. A Richter tavaly erősével zárt árbevétele 10%-kal nőtt és meghaladta a 900 milliárd forintot. A vállalat szerint a növekedés döntően az export bővölése segítette, bevételeik több mint 90%-a.
4: 4 óra után 4 perccel a legfrissebb híreket követve. Már itt is vagyok, remélem, hogy te is itt maradtál, és a következő 2 órában is velem tartasz. Ha bármit látsz az úton, azt meg velem 0620 316 3000. Disco Lines, No Broke Boys. Vele kezdem a Sunlight 3. óráját.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

Letonhoffi után bulvárkodjunk egy kicsit a Sunshine-on. Tom Cruise is fellép a labdarúgó világbajnokság záró ünnepségén. A szervezők a színésznek is szerepet szánnak a VB döntőjének záró ünnepségének látványos programjában, a mai estén a New York, New Jersey stadionban. A torna szervezői hivatalosan is megerősítették, hogy a hollywoodi filmsztár is szerepel a finálé kiemelt vendégei között. A mérkőzés kezdete előtt az amerikai himnuszt Jennifer Hudson adja elő. A világbajnoki döntőben az Anglia-Argentína, valamint a Franciaország-Spanyolország elődöntők győztese csap össze. A spanyol válogatott kedden este 2-0-ra győzte le a franciákat, ezzel elsőként biztosította helyét a fináléban. A félidei show a szervezők ígérete szerint minden eddiginél látványosabb lesz. A színpadon fellép Justin Bieber, BTS, Shakira és Madonna. A mérkőzés előtti hivatalos záróünnepségen Nicole Scherzinger, Robbie Williams, valamint a népszerű youtuber Aishu Speed gondoskodik majd a hangulatról. A FIFA közlése szerint a stadionban helyet foglaló szurkolók is aktív részesei lesznek a látványos produkciónak, ezért a megszokottnál korábban kell elfoglalni a helyeiket. A szervezők a döntő teljes programját egyébként a Super Bowl, valamint az olimpiai játékok nyitó és záró ünnepségeihez mérhető eseményként jellemzik, amit nagyszabású zenei produkciók és világsztárok fellépése tesz még emlékezetesebbé. Ugyanakkor Tom Cruise számára nem ismeretlenek az ehhez hasonló látványos ceremóniák, a színész 2024-ben a párizsi olimpia záró ünnepségén is főszerepet kapott, ahol kötéllel ereszkedett le a stadion tetejéről, hogy jelképesen átadja az olimpiai zászlót. Kíváncsi leszek a VB eredményére, szurkoljunk együtt, majd igazi meccs hangulatban a világ. Pinkel és a Szóvattal megyünk most tovább a Sunshine-on.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Dr. Béres után a Sunshine-on nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházen a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat viszont arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, hiszen építik a kerékpárutat és körforgalmat is. Még mindig tart Szerencsés Nyíregyháza között a Vágányzár, Rakamazon két helyen átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Viszont Debrecenben az Epreskert utca 83 szám és a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás történik, mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát pedig lezárták, és irányonként csak egyet sáv járható. Szintén Debrecenben a 471-es főúton, a Mikepércsi úton, az 1-es és a 2-es kilométer között pedig szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Most viszont a vonattal közlekedőkhöz szólnék, nagyon fontos, hogy Debrecenben a vasútállomáson a Nyíregyháza felől érkező személy és intercity járatok statikai okok miatt nem állnak meg az aluljáró feletti vágány szakaszon. Csak azután ezért arra kérik az utasokat, hogy erre számítsanak. Segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Purple Disco Machine-t és a Beat of Your Heart-ot játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hungary Mafia bónuszjáték. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk, és már el is érkeztünk a Sunlight harmadik órájának a végéhez. A következő órában hozok keltető visszatekintőt, sőt, mi több programajánlót is, de ami nagyon fontos, a térség ritmusa is velem lesz. VB percekkel megyünk tovább, utána pedig Taylor Swift-tel zárom az órát. Ne menj sehová, találkozunk néhány perc múlva a Sunlight utolsó órájában.
1: A gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Sporttörténeti döntőt rendeznek a labdarúgó világbajnokság zárásaként magyar idő szerint este 9 órától, ugyanis most először fordul elő, hogy a címvédő az Európa-bajnokkal találkozik a fináléban. Argentina Spanyolországgal küzd meg a trófáért New Yorkban. A nagy érdeklődéssel várt mérkőzésnek a szervezők és a Nemzetközi Szövetség is igyekszik megadni a módját, azt ugyanis már egy ideje tudni lehet, hogy nagyszabású félidei showműsorral készülnek, igaz? Ennek következtében hosszabb lehet majd a két játékrész közötti szünet, így a meccs is elhúzódhat. Mindez azonban vélhetően nem zavarja a főszereplőket, akik mindkét oldalon gőzerővel és motiváltan készülnek a döntőre, amelyre a 82.500 néző befogadására alkalmas Metlife stadionban kerül sor, és amelynek a játékvezetője a szlovén Slavko Vincic közösségi médiában megjelent videófelvétel tanúsága szerint elsírta magát, amikor kijelölték őt a feladatra. A bíró reakciója több szempontból is érthető, VB döntőt vezetni kevesek adatik meg, sporttörténeti finálét pedig különösen. Ráadásul az egyik oldalon a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi próbálja majd sikerre vezetni, a mentalitásból és küzdeni tudásból már többszörösen is levizsgázott társait, a másik félnél pedig a 19 esztendő sztár, aminek Yamal is beáll abba a sorba, amelynek minden tagja tökéletes futballgépezetként működteti a spanyol válogatottat. A negyedik VB trófeájáért harcba szálló argentin csapatot torna történetének harmadik együttese lehet, amely megvédi a címét, eddig ugyanis ez csak az olasz sikerült 1934-ben és 1938-ban, illetve a braziloknak 1958-ban és 1962-ben. Spanyolország a második VB diadaláért küzd 16 évvel az első után, amelyet az akkori aranygeneráció nyert meg a Dél-afrikai köztársaságban. Ami az esélyeket illeti, szinte lehetetlen megtippelni, hogy mi történik majd a döntőben, és hogy a közönség számára mennyire lesz izgalmas, szórakoztató vagy éppen látványos a játék, netán egy a nézők számára unalomba fulladó, a végletekig kiélezett küzdelemben dől majd el a VB cím sorsa. Mindenre ma este 9 óra után választ kapunk, reggel pedig jövünk a döntő összefoglalójával és az érdekességekkel.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene.

0: Debreceni áruház önkiszolgáló kasszáinál. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódot és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés esőüteminek zárófázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utca a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Több 10 millió forintból fejlesztik a Nádudvari Sportcentrumot. A beruházás nettó 87 millió forintból valósul meg. A fejlesztés részeként beépítik a bowling terem feletti tetőrészt, ahol új tornaszobát és fedett előttetőt alakítanak ki. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádlott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormány a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC-s jégre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabella első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK, az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Jó hír az allergiások számára, csökken a pollen terhelés, ugyanakkor hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26-31 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék meg...
3: A legfrissebb híreket követve 5 óra után 4 perccel hatalmas lendülettel ugorjunk bele a Sunlight utolsó órájába. Ebben az órában hozok kelthető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Az óra kezdődala pedig Calvin Harris és a Blessings.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Lady Gaga után a Sunshine-on elérkezett a pillanat, hogy közösen visszatekintsünk a keltetőbe, hallgassuk meg együtt, miről csacsogott Olasz Gabi és Dankó Laci reggel. Ha nem akarsz a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, mert a keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: A kár pedig hát egy ilyen 1.200.000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
3: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
2: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
3: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
2: Aladába. Azért az is jól néz ki.
3: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidáltak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
2: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
3: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Program lehetőség van bőven térségünkben, Kata pedig összegyűjtette őket. Itt a nyár, kár lenne egy percet is unatkozni. Úgyhogy ha nincs ötleted, akkor fülelj, mert Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Nosztalgiáznál egy jó nagyot a 70-es évek építőtáborain, ahol a paradicsom feldolgozás mellett a szerelem és a lázadás pörgött a maximumon. Július 22-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon robban be a Szép nyári nap, a zseniális Neota Musical. Janza Kata és Fésűs Nelli vezetésével olyan gigaslágerekre bulizhatsz és nevethetsz a múltunkon, mint a 220 felett a Santa Maria vagy a Don Quixote. Ez a házi buli hangulat a csillagos ég alatt egyszerűen kötelező.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

Díjazés ment a közöse után, elérkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul ma a mókatára. Ennyi volt a mára, találkozunk majd jövő hét pénteken Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is, de ha kíváncsi vagy a legfrissebb hírekre, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó.
1: Ez reklám volt. Sunshine FM-en.
2: Ásóval támadt rendőrökre egy férfi Mike Pércsen. Másfél-két éven belül új választási törvényt ígér a Tisza, új miniszterelnököt jelölt Zelenszky Ukrajna élére. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Sőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, amely az ő köztársasági elnöki megbízatását is megszünteti. A köztársasági elnök közösségi oldalán

0: középkorú férfi autókat rongál és járókelőket fenyeget. A helyszínre érkező rendőrök többször felszólították, hogy tegye le az ásót. A férfi azonban nem engedelmeskedett, hanem elindult a járőrök felé. Az egyik rendőr elektromos sokkolót használt, de a férfi ezután is felkelt és ismét magasba emelte az ásót. Végül három rendőr tudta megfékezni. Az intézkedés során egy rendőr könnyebben megsérült. A férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják, őrizetbe vették és indítványozták a letartóztatását. Másfél-két éven belül új választási törvény elfogadására számít Melléthelyi Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A politikus a 24.hu-nak azt mondta, az új alkotmány elfogadása, majd várható népszavazási megerősítése után az egyik első prioritásuk egy új választási szabályozás megalkotása lesz. Melléthelyi Barna Márton szerint arányosabb választási rendszer kialakítása a cél, amelyben minimálisra csökkentenék a kétharmados többség megszerzésének esélyét. A politikus arról is beszélt, hogy szerintem nem alakul ki alkotmányos válság az alaptörvény 17. módosítása miatt. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódhat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Szerhij Koreckit, a Naftóhoz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját jelölte Ukrajna új miniszterelnökének. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezéséről, amelyet jó eséllyel elfogadhatnak, mivel Zelenszky pártja többséggel rendelkezik a törvényhozásban. Az elnök szerint Korecki azért lesz alkalmas a posztra, mert Ukrajna egyik legfontosabb feladata most a közelgő térre való felkészülés és az orosz támadások miatt veszélyeztetett energia ellátás biztosítása. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érintheti, és Zelenszky korábban már jelezte, hogy a bűnöldöző szervek vezetésében is változások várhatók. Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy ne használjanak ivermecin vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati szereket daganatos betegségek kezelésére. A közlemény szerint ezeknek a féreghajtóknak az emberi alkalmazása ilyen célra nem engedélyezett és veszélyes lehet. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és gyógyulástörténetek nem számítanak tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer hatásosságát és biztonságosságát csak megfelelő klinikai vizsgálatok igazolhatják. A szakmai irányelvek nem javasolják ezeknek a szereknek az alkalmazását, daganatos betegségeknél használatuk pedig súlyos egészségügyi kockázattal járhat. Arra is figyelmeztetnek, hogy a bizonyított kezelése késedelme ronthatja a gyógyulás esélyét.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A következő napokban térségünkben lehűlésre kell készülni. A maximumok 26-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bácsi Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

A vasárnap este, akkor remélem te is tudod, hogy jön rádiónk mozis, filmes és sorozatokkal foglalkozó műsor a Sunset Cinema, úgyhogy a következő két órában nézzük, mire számíthatunk ma. Freddy Krueger feltámad, ugyanis végre elkészül az új Rémálom az elmúlt szában film. Na de befutott az előzetese annak az őrületes vígjátéknak, amelyikben Tom Cruise-t felismerhetetlenné maszkírozták, egy 70 éves pocakos kopasz iparmágnást alakít benne, de a Stranger Things népszerű párosa Miley Bobby Brown és David Harbour is visszatér a Netflixre. Ezúttal is apa-lánya páros fognak alakítani. Na de hogy most milyen sorozatban láthatjuk őket, ezt csak akkor tudod meg, ha este 8-ig velem rádiózol. Nagyon sok jó zenével érkezem, és természetesen a hét premier filmével, a mozik újdonságával is jövünk hamarosan. Bring the action.

kívánni. Kellemes vasárnap estét mindenkinek. Hát a héten befutott az első előzetes Tom Cruise új elképesztő filmjéről, hát ritkán láthatjuk ilyen szerepben. Legutóbb a Trópusi viharban volt ilyen durván elmaszkírozva. A Diggerben egy hasonló karaktert fog játszani, ahogy mondtam ugye, mint a Trópusi vihar karaktere. Ennek a szellemiségét viszik ebben tovább. Legalább 70 évesnek néz ki benne Tom Cruise. Alaposan megöregítették. Rockwellt, egy milliárdost alakít, akinek pénze is meg a vállalata van, ezáltal óriási hatalma is van a világ felett, de egy valamire ő sem ügyel eléggé. A környezetvédelemre, elég csak az állatbőrből készült díszeire gondolni, úgyhogy megindul a jégrohamos olvadása, jönnek a szökőárak, meg ilyenek, és lehet, hogy mindez egy világháborúvá, sőt atomháborúvá ízik Rockwell és vállalata jóvoltából. A Digger október 1-én kerül majd a magyar mozikba, tehát az alaposan megöregített és elmaszkírozott Tom Cruise-zal a főszerepben, hát kinéz egy Oscar, legalábbis így előjáróban. Ez az én véleményem. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: a gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Sporttörténeti döntőt rendeznek a labdarúgó világbajnokság zárásaként magyar idő szerint este 9 órától, ugyanis most először fordul elő, hogy a címvédő az Európa-bajnokkal találkozik a fináléban. Argentina Spanyolországgal küzd meg a trófeáért New Yorkban. A nagy érdeklődéssel várt mérkőzésnek a szervezők és a Nemzetközi Szövetség is igyekszik megadni a módját, azt ugyanis már egy ideje tudni lehet, hogy nagyszabású félidei showműsorral készülnek, igaz? Ennek következtében hosszabb lehet majd a két játékrész közötti szünet, így a meccs is elhúzódhat. Mindez azonban vélhetően nem zavarja a főszereplőket, akik mindkét oldalon gőzerővel és motiváltan készülnek a döntőre, amelyre a 82.500 néző befogadására alkalmas Metliv stadionban kerül sor, és amelynek a játékvezetője a szlovén Slavko Vincic közösségi médiában megjelent videófelvétel tanúsága szerint elsírta magát, amikor kijelölték őt a feladatra. A bíró reakciója több szempontból is érthető, VB döntőt vezetni kevesek adatik meg, sporttörténeti finálét pedig különösen. Ráadásul az egyik oldalon a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi próbálja majd sikerre vezetni a mentalitásból és küzdeni tudásból már többszörösen is levizsgázott társait, a másik félnél pedig a 19 esztendős sztár, Lamine Yamal is beáll abba a sorba, amelynek minden tagja tökéletes futballgépezetként működteti a spanyol válogatottat. A negyedik VB trófeájáért harcba szálló argentin csapat a torna történetének harmadik együttese lehet, amely megvédi a címét, eddig ugyanis ez csak az olaszok sikerült 1934-ben és 1938-ban, illetve a braziloknak 1958-ban és 1962-ben. Spanyolország a második VB diadaláért küzd 16 évvel az első után, amelyet az akkori aranygeneráció nyert meg a Dél-afrikai köztársaságban. Ami az esélyeket illeti, szinte lehetetlen megtippelni, hogy mi történik majd a döntőben, és hogy a közönség számára mennyire lesz izgalmas, szórakoztató vagy éppen látványos a játék, netán egy a nézők számára unalomba fulladó, a végletekig kiélezett küzdelemben dől majd el a VB cím sorsa. Mindenre ma este 9 óra után választ kapunk, reggel pedig jövünk a döntő összefoglalójával és az érdekességekkel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

Rádió Sunshine FM. Remélem, ma is ki vagytok éhezve a filmes hírekre, Hollywood újdonságaira, mert most egy nem akármilyennel jövök. A 80-as, 90-es évek egyik legrettegettebb filmes gonosza, ugye Freddy Krueger volt, a kalapos, csíkos, pulcsis, vaskarmos, rémisztő figura, hát most kapaszkodjatok meg, őt is feltámasztják a filmesek, ugyanis készül az új Rémálom az elmúlt szában film, egy óriási hollywoodi stúdió karolta fel, Wes Craven örököseinek közreműködésével. A Paramount kapta meg a Rémálom az elmúlt szában jogait, így ők készíthetik el ezt az alkotást, és állítólag az első eredeti epizódot veszi alapul, de az még nem világos, hogy ez egy remake lesz, vagy egy folytatás, vagy esetleg egy teljesen más történetbe ültetik át Freddy Krueger karakterét. Egyelőre a filmről több információt nem árultak el, de amint jönnek, majd természetesen itt nálunk első kézből hallhatod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kátai Németh Vilmos és Vitézi Dávid a legkedveltebb miniszterek között. Csak az év végétől indulhat a gyógyszerészi vényírás. Fellendülést hozott a június a használt autópiacon. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kátai Németh Vilmost és Vitézi Dávidot kedvelik a legtöbben az új miniszterek közül a Medián júniusi kutatása alapján, amelyről a HVG számolt be. A felmérés az új kormánytagok ismertségét és népszerűségét vizsgálta. Azok körében, akik ismerik az adott politikust, Kátai Németh Vilmos és Vitézi Dávid végzett az élen. 82-82%-uk szívesen látná őket fontos politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb Fostofer Ágnes házelnök lett 80%-kal. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid, Orbán Anita és Kapitány István áll az élmezőnyben. A kutatás szerint Magyar Pétert szinte minden megkérdezett ismeri, és 72%-uk szívesen látná fontos politikai szerepben. Szeptemberben még nem, legkorábban

0: csökkentse az orvosi rendelők terhelését. Fellendülés hozott a június a hazai használt autópiacon egy nagy járműhirdetési portál adatai szerint. Éves összevetésben 19 ezerrel 385 ezer fölé nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagosan futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent. A kínálati átlagár ugyanakkor a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra emelkedett. A portál szerint a magasabb árszint részben a kínálat minőségének javulását mutatja, hiszen a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye 179 ezerről 171 ezer kilométerre mérséklődött. Az autók átlag életkora is csökkent 13-15 évről 12,6 évre. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő veszi át az egyedi méltányossági gyógyszer támogatási kérelmek elbírálását. Az országgyűlés elfogadta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, amelynek értelmében a feladat a Batthyány Stratmann László alapítványtól került a NEAC-hoz. A kormány indoklások szerint az alapítvány működése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, miközben a NEAC rendelkezik azokkal a finanszírozási és árkontroll eszközökkel, amelyek szükségesek a támogatás kérelmek kezeléséhez. A módosítás célja az átláthatóbb, szakmailag megalapozottabb és a betegek számára hatékonyabb rendszer kialakítása. Az egyedi támogatások különösen azoknál a betegeknél fontosak, akiknek a kezelése más módon nem vagy csak nehezen finanszírozható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Következő napokban térségünkben lehűlésre kell készülni. A maximumok 26-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Ez itt még mindig mozis és filmes műsorunk a Sunshine FM-en. Stranger Things rajongók, figyelem! Mondhatni a sorozat két talán legnagyobb sztárja, a Tizit alakító Miley Bobby Brown és a mostohapját, vagy a Sheriffet alakító David Harbour új, közös, kémtriller sorozattal térnek vissza a Netflixre. Igen, jól hallottatok, ezúttal is apa-lánya párost alakítanak. Újra együtt fognak nyomozni, csak most már nem Hawkins természet feletti titkaian, hanem kőkemény kémtrillerrel érkeznek majd. A két sztár apa-lánya párost alakít majd a Netflix új, egyelőre cím nélküli sorozatában. A Stranger Things sheriffét játszó David Harbour ezúttal egy bukott FBI ügynökből lett biztonsági szakértőt alakít, akit visszaránt a régi élete, amikor elhidegült lánya Rebecca eltűnik egy bevetésen. És igen, Rebecca-t fogja majd Miley Bobby Brown alakítani. Maga is FBI ügynök egyébként, és apja nyomdokaiba lép, csak most épp egy komoly bajba kerül. Arról, hogy mikor kerül fel a Netflixre az új sorozat, egyelőre nincs információ, de már nagyon várjuk.

a Sunshine FM-et hallgatod, most viszont egy nem akármilyen filmről beszélünk. Az év egyik legnagyobb filmje érkezett meg ugyanis ezen a héten a mozikba, az Odüsszeia, Christopher Nolan, a legendás filmkészítő produkciója, aminek az a különlegesség, hogy ez az első film, ami teljes egészében IMAX kamerákkal vettek fel, a film először hozza el Homérosz alapművét a filmvásznakra. Egy gigantikus, volumenű, mítikus akció eposzról beszélünk, amely Homérosz ókori görög klasszikusát, az Odüsszeiát dolgozza fel. A történet a trójai háború után játszódik, és a görög hős Odüsszeusz kalandos hazatérését meséli el, ugye ezt Matt Damon alakítja, de hát számos természetfeletti akadály és mitikus szörnyeteget kell legyőznie az útja során, ugye hát szembe kerül Küklopszal is például. Eközben szülőföldjén Itakában a felesége, akit Anne Hathaway alakít, és fia, akit pedig Tom Holland, azzal a nehéz feladattal küzdenek, hogy megvédjék otthonukat a trónt követelő, számító és erőszakos kérőktől. A történetben megjelennek az ókori istenek is, így például Athéné, akit a világhírű Zendaya kelt életre. Szóval ebben a filmben aztán tényleg feltűnik mindenki, aki számít, még Robert Pattinson is kapott egy szerepet. Átélhetjük benne a trójai háborút, Poszeidón átkát, hogy Achilleus is része a történetnek. Szóval az Odysseus Christopher Nolan csúcsalkotása most csütörtökön megérkezett a hazai mozikba is.

Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Hmm? Raise back your bike. Right there, well, around the world.

tartott mozis műsorunk. Pár perc múlva 8, szóval nekem búcsúznom kell. Remélem érdekesnek találtam az elmúlt 2 órát, mert ha igen, akkor jövő héten is számítok rád. Jönnek majd a friss filmes hírek, forgatásokról és a 7 vadi új premier filmjéről is fogsz majd hallani a mozi házatájáról. Váci Zoli viszonára búcsúzik, csodás, pihentető vasárnap estét kívánok mindenkinek. Köszi, ha vele

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Módosulhat az akkumulátor újrafeldolgozók engedélyezése. Július végén több kekva is megszűnik. Béremelést ígért a NOX dolgozóknak Magyar Péter. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Módosulhat az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek engedélyezése Magyarországon. Törvényjavaslat került az országgyűlés elé, amely megszüntetni a gazdaság és energetikai miniszter jogkörét az ilyen üzemek helyszínének kijelölésében. Az előterjesztés szerint a jövőben az engedélyezés kizárólag objektív hatósági eljárások alapján történne. A módosítás célja az átláthatóság növelése, a versenysemlegesség biztosítása, valamint a környezetvédelmi garanciák megerősítése. A tárca közlése szerint eddig 3 kijelölési kérelem érkezett akkumulátor újrafeldolgozó üzemekkel kapcsolatban. Ezekről azonban még nem született érdemi döntés, mert a végrehajtási szabályok hiányoztak. A javaslat elfogadásáról az országgyűlés dönthet. Július végén több közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagyis KEKVA szűnik meg Magyarországon. A frissen megjelent kormányhatározat már kijelöli az elszámolási biztosokat is, akik a megszűnés folyamatát figyelik majd. Az átalakítás átterében az a júniusban elfogadott alaptörvénymódosítás áll, amely megteremtette a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványi rendszer átszervezésének jogi alapját. A kormány célja, hogy átalakítsa a korábbi alapítványi működést és rendezze az érintett szervezetek jogait, kötelezettségeit, valamint vagyonkezelési feladatait. A részletek a következő hetekben valósulhatnak meg, az elszámolási biztosok pedig a folyamat pénzügyi és szervezeti lezárását kísérik figyelemmel. Béremelést ígért a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis NOX dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök egy Reddit-en tartott kérdezfelelek során kapott kérdést arról, várható-e célzott bérkorrekció az érintett munkavállalók számára, erre pedig egyetlen szóval igennel válaszolt. A NOX dolgozók bérrendezése régóta napirend.

0: valamint a szükséges pót alkatrészeket. A szabályozás azt is előírná, hogy egy terméket a jótállási időn belül megjavítanak, akkor a garancia 12 hónappal meghosszabbodjon. Emellett bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amely átláthatóbbá tenni a javítás költségeit és feltételeit is. A cél, hogy a vásárlók könnyebben dönthessenek a javítás mellett, és kevesebb használható termék kerüljön hulladékba.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Jó hír az allergiások számára, csökken a pollen terhelés, ugyanakkor hidegfronti hatásban lesz részünk. A maximumok 26-31 fok között alakulnak majd.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, annyira őrült és jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Száguldó csillag, csak lenne.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: What

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.